0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán, a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Puttarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.puttarisznya.hu.
0: Éjjel nappal.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.
3: Mária makaróni, spagetti.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: mert önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

megoldott. Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptorisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptorisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Poptarisznya.hu.
4: A zene helye.

Music Story. A 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: poptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után. We're going for auto sequence 10 minutes, 10 seconds.

Poptarisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: A legjobb dalok, a legnagyobb slágerek.
5: Itt a poptarisznya.hu-n.

0: Mikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben. Július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: naptarisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.
2: Hello, this is Radio G, and I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who is my next caller? Yeah.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg? Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

Kellemes napot mindenkinek! Eltelt egy újabb hét, jön egy újabb év itt a Mixaktákban a legnagyobb slágerekkel, úgy, ahogy még nem hallották őket. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál pedig természetesen... Ezúttal egy igen mozgalmas évbe térünk vissza a mixaktákkal. Ebben az esztendőben sötét zsaruk kergettek földön kívülieket. Öt gyönyörű lány pedig fűszerezte az életünket, ahogy csak bírta.

0: és még Barbie is táncra perdül. Come on Barbie, let's go party! És hogy mindez mikor történt? Természetesen 1997-ben.
1: Ez jó!
0: A mai első mixünk csak is és kizárólag a hölgyekről szól. Rögtön a mix elején találkozhatunk Mariával, akiről Ricky Martin énekel, a Puerto Rico énekes, aki már a 90-es évek elején hatalmas sztár volt Latin-Amerikában, ezzel a dalával világszerte ismert lett. Aztán jön a divatos fiúcsapatok mintájára összeállított első csak lányokból álló popcsapat, a Spice Girls. A Spice World című albumuk a leggyorsabban eladott lemezrekordjával büszkélkedhet. 2 hét alatt 7 millió darabot adtak el belőle. A No Mercy nevű trió következik a fűszeres lányok után, akik arra kérik a hölgyeket, hogy ne hagyják el őket. Please don't go! Ez Frank Ferien által felfedezett csapat slágere. Csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy Frank Ferien fedezte fel a Bonnie M-et, pontosabban jószerével ő volt a Bonnie M. Aztán később, mikor megbukott, hogy ő énekelt, jött a Mini Vanilli, aztán utána pedig jött ez a bizonyos No Mercy. Itt már tényleg nem énekelt. Maradva a hölgyeknél, aztán jön Regina a Day by Day című dalával, végül pedig az Aqua, az együttes a világ legnépszerűbb játékáról, a Barbie babáról énekel. Mivel a dal szövege kicsit pikánsra sikeredett, a játékgyártó beperelte őket, de ez nem gántolta meg a Barbie Girl-t abban, hogy 35 országban legyen első a listákon. Úgyhogy jöjjenek a hölgyek, illetve a hölgyekről szóló dalok, és az első mix 1997-ből. Hoppá!

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: 1997 slágerei szólnak itt a Mix Aktákban úgy, ahogy sehol máshol nem hallhatják őket. A népszerű dalok születése mellett rengeteg érdekes, meglepő és sajnos szomorú dolog is történt 1997-ben. Augusztus 31-én egy tragikus autóbaleset következtében meghalt Diana hercegnő, miközben paparazzik üldözték a kocsiját. Temetési szertartása a Westminster apátságban volt, amelyen felhangzott közeli barátja Elton John által írt Candle in the Wind című szerzemény is. Körülbelül 3 millióan nézték végig a szertartás Londonban, és mindegy 2,5 milliárdon követték a tévék képernyőin keresztül. Így ez a sajnálatos esemény lett minden idők legtöbbek által nézett televíziós közvetítése. De azért örömteli dolgok is történtek ebben az esztendőben. A fiataloknak például már csak 9 hónapra kellett bevonulniuk a kötelező katonai szolgálatra. Megjelent a 10.000 forintos bankjegy. A mozikban pedig nagyokat derülhettünk Timár Péter Csini babáján, vagy Kern Andráson és Koltai Róberten a Miniszter félrelép című filmben. 85 év után pedig a filmvászon is elsüllyedt a Titanic. A több mint 3 órás alkotás minden idők legnagyobb bevételét hozta alkotóinak, akik a 14 Oscar jelölésből 11-et haza is vihettek. Persze nem volt kedvünk moziba menni, nézhettük az első kereskedelmi csatornákat a televízióban. Október 4-én a TV2, 6-án az RTL Klub kezdte meg adását. Ha viszont inkább egy jó kis olvasmányra vágytunk, kezünkbe vehettük a Harry Potter sorozat első könyvét, a Harry Potter és a bölcsek kövét. Ha pedig nagy slágerekre voltunk kíváncsiak, csak bekapcsoltuk a rádiót, és a poptarisznyában már is szóltak a következő dalok 1997-ből.

0: Egy év, két név és rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mix Hakták. B. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. Önök még mindig a mixaktákat hallják kedvenc rádiójukban, ahol most 1997 magyar slágereire vetünk egy rövid pillantást. Sok minden kiderült ebben az évben. Ákostól megtudtuk, milyenek voltunk.
3: Ilyenek voltunk, vadak és jók, bűnösök közt is ártatlanok.
1: Orsi pedig elárulta, mi történik este, ha lemegy a nap. Kozsó álmokfutása során meghalt egy csókunkért.
4: Meghalok, hogyha hozzám érsz, meghalok, édes csókodért.
1: Az Aúd Csilla pedig arra kért, hogy
5: el, az, a jó, ha
1: az is kiderült, hogy az utazás akkor jó, ha elvisz bennünket egy álomhajó. Mi is folytassuk most akkor utazásunkat 1997-ben. A mozis sikerekről már ejtettem néhány szót, de azt még nem mondtam, hogy ez évben a harmadik legtöbb bevételt hozó film a Men in Black volt. A sötét zsarukban Will Smith és Tommy Lee Jones üldözte a földön kívülieket. A harmadik mixünkben meghallgathatjuk a film címadó dalát, az énekesként és igen sikeres Will Smith előadásában. És jönnek még a fiú csapatok királyai, a Backstreet Boys és az NSYNC együttes remek énekesei 1997-ből.

0: Mai utolsó mixünk jön 1997-ből, amelyben kicsit bizony felgyorsítjuk a tempót. Ebben lesz segítségünkre a csupán egyetlen, de annál nagyobb igaz és lágert szerző Bellini formáció a Samba de Janeiroval. Letámad bennünket a Brooklyn Bones, és jön az egyik legsikeresebb német csapat, a Scooter is. 1993-as alakulásuk óta minden évben megtáncoltatják rajongóikat egy-egy remek szerzeménnyel. Németországban eddig 20 top 10-es lágerük volt, így nem csoda, hogy több mint 30 millió lemezt adtak el. Tőlük hamarosan jön a Fire, de előtte irány Ecuador.
1: This is the beginning.
2: Dame tu mano.

0: 2026-ban is.
1: Oktarisznya.hu.
2: Nem jött levél, nem jött csomag, csak egy álom érkezett az ablakon.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack! Don't you come back! Don't blame it on sunshine! Don't blame it on the moonlight! Itt Pop Tarisznya Oldies!
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi?
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel! Let it be! Let it be! Akár nappal!
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: És szép jó napot kívánunk! Egy újabb adáshoz érkeztünk, itt múlt heti témánkat folytatva, ugye az üzletszerzésről beszélgettünk, hogy a régen és ma hogyan alakult, mik voltak a szokások és különbségek, és ugye, hogy az eszköz számít-e, vagy inkább a bizalom, és ha jól tudom, arra jutottunk így közösen Ildivel, hogy a bizalom az, ami erősebben számít. Egy hét eltelt azóta. Érzelete változást ebben a megállapításunkban?
3: Nem, hát ezt továbbra is tartom, hogy ugye akkorban az időben, amikor még nem voltak ilyen digitális eszközök, és az emberek nem tudtak utána menni annak, hogy ki csoda, hanem ugye kérdezősködtek egymásról, megpróbáltak nyilván mindenki mindig információt szerezni, és pontosan amiatt, hogyha mondjuk valamit akarunk egymástól, akár venni, együtt dolgozni, akkor fontos az, hogy bízunk egymásban, meg legyen köztünk a bizalom. Ugye erről is szólt a legelső adásunk, csak hogy így fel...
2: Tényleg
3: fel
2: a bizalom ezt, és önbizalom.
3: Igen, fel tudjam ezt hozni ismét. Úgyhogy mindig is az volt a kérdés, hogyha valakit ismersz, akkor az lesz az első megkérdezett, hogy mi számít az üzletben, akkor azt fogja mondani, hogy a kapcsolatok. Hogy minden a kapcsolatokon múlik. Ezt nagyon sokszor hallottam az elmúlt években. Néha ilyen áthallása volt, hogy esetleg arra gondoltak, hogy ismerek valakit, akit aztán ott lehet fizetni. Ez volt benne egy kicsit egy ilyen íz, de valójában ugye, amikor azt mondom, minden a kapcsolatokon múlik, az azt jelenti, hogy igen, ismerek-e valakit. Dolgoztam-e vele együtt, dolgozott-e nekem. Ez egy teljesen természetes emberi igény, hogy lecsekkoljuk, leellenőrizzük a másik ember szöztesen.
2: És ugye régen nagyon fontos volt a bizalomnál is, hogy ugye az üzletek sem úgy kötöttek, mint most, hogy 100 oldalas szerződések, meg multik, meg mindenféle ilyen kis speciális kondíciók, hanem ott, meg talán még most is van egy-két olyan kultúra, ahol megvan ez a kezet fogunk, és az úgy fog történni. Vagy éppenség elég csak egy beszélgetésnek eltelnie, hogy ebben az üzletben akkor megállapodtunk, rendben, akkor holnaptól együtt dolgozunk, és nem görcsöltek rajta az emberek. Én saját példámon tudom, hogy most már sokkal kevésbé tudom azt úgy elfogadni, főleg ugye a munkánk tekintetében, mi azért tanácsadásokat is csinálunk, te ugye csinálsz csomó tréninget is, ott azért nehezen lehetne felkészülés nélkül csak egy ilyen oké, gyertek alapra lehelyezni valamilyen munkát, hanem kell azért mégiscsak valamilyen keretet adni ennek.
3: Sőt, hát amikor valamilyen olyan szolgáltatást végzünk, vagy mondjuk magasabb kockázatú, hosszabb munkába kezdünk, akkor például fel szoktuk ajánlani, még akkor is, ha biztosak vagyunk, hogy jól működik, hiszen többször megcsináltuk, hogy tartunk egy ilyen rövid demo programot, hogy ne, hogy szokták mondani, ne zsákba macskát vegyenek, ja, ne látatlanba kelljen valamit, mert hogyha mondjuk te egy tollakat forgalmazol, akkor egyszerűen oda-visszed, megmutatod, így néz ki.
2: Ír a papíron.
3: Igen, tehát hogy működik, rendben van, árérték aránya, oké, akkor megvesszük, ott teljesen mások a kockázati tényezők. Itt viszont vannak magas kockázatú dolgok, tehát próbamunkát kérnek, ugye amikor valaki elmegy valahol dolgozni, akkor is sok olyan munkája van, hogy azt mondják, hogy jó, gyere és tölts itt el egy napot. Ugyanez van az üzletszerzésnél is, hogy mi nagyon sokszor beajánljuk, hogy egy másfél órás ilyen díjmentes keretben megmutatjuk, hogy dolgozunk.
2: Uh-huh. Ez nagyon érdekes. Pont ugye az előző adásban beszélgettünk, hogy na akkor a díjtalan, vagy a díjjal, vagy milyen fajta kondíciókkal. Én kicsit átalakítottam magamnál, hasonlóan így elkezdtem ebbe az irányba menni, és ott az ilyen első beszélgetések egy ilyen 15 perc, max 30 percben igyekszünk kitapogatni, hogy mennyire tudunk egymáshoz kapcsolódni. Nyilván ugye egy tréning azért sokkal hosszabb, meg nagyobb kifutás, ott azért egy 20-30 perc alatt azért nem fogsz leutazni valahova.
3: Nyilván egyébként, de ez lehet amúgy, ha nagyon nagyok a távolságok, akkor persze meg tudjuk ezt csinálni online is, ugye ez is mindig egy kérdés, hogy mikor találkozunk személyesen, és mikor lesz elég az online. Ugye nyilván, hogyha az ember bizalmat akar építeni, akkor ugye a személyes találkozók fontosak, ha pedig valami már folyamatban lévő ügyet akar elindítani, vagy folyamatban lévő ügyet akar elindítani, vagy tovább lendíteni, akkor meg tök jó az online is. Én igazából azért szoktam ezt beajánlani, mert az volt a tapasztalatom, hogy sokkal több idő, és ezzel pénz úszik el azzal, hogy mondjuk hetente, két hetente, vagy havonta beszélünk arról az ügyféllel, hogy na, most
2: majd
3: akkor
2: talán indul
3: döntöttek
2: valami.
3: Már, vagy hogy meg mind, meg bekérnek ajánlatot. Bizonyos szolgáltatásoknál ezt nem lehet papíron eldönteni, hogy igen, összehasonlítok három ajánlatot.
2: Vagy egy leírásból kitalálni, hogy igen, ha nem is értesz hozzá, hogy szakmailag az neked milyen eredményt fog hozni.
3: Hát meg, hogy megvan-e köztünk a kémia, nagyon sok szolgáltató van, aki üzleti titkokat árul. Ez olyan, mint egy ügyvédet is, vagy egy könyvelőt sem úgy választasz, hogy összehasonlítod csak a zárajánlatot, hanem beszélsz vele, és érzed, hogy van-e vele felé bizalom, vagy nincs. Úgyhogy én azt tapasztaltam, hogy bizonyos esetekben jobban megéri, ha azt mondom, hogy itt vagyok egy másfél órát, és ezzel már megteremtődik köztünk az a fajta kémia, hogy ő már gyakorlatilag el is mondott egy csomó mindent. Általában egy csoportnak szoktunk tartani ilyenkor egy másfél órás alkalmat, és gyakorlatilag már a végén csak az a kérdés, hogy oké,
2: mikor
3: folytatjuk. Uh-huh. Igen.
2: Igen, hát ilyen szempontból lehet különbséget tenni termékszolgáltatás között is. Nálam az vált be egy ilyen másik irányból, hogyha van egy akár két órás tanácsadásom, hogy ha további együttműködésekbe belemegyünk, akkor annak a két órának a felét visszatérítjük a következő projektben, hiszen már azon a tanácsadáson is rengeteg olyan dolog fog elhangzani, ami a hosszú távú munkánkhoz amúgy elengedhetetlen és szükséges lenne, jobb esetben ugye így van fölépítve is, viszont mind a ketten megtettük már azt a kezdő lépést, hogy elköteleződtünk valamennyire egymás felé, és ha ez előre le van fektetve, akkor sokkal szívesebben fogadják el, hogy fú, ennek van egy ilyen díja, rendben van, de ha dolgozunk tovább, akkor nyilván ennek ez lesz a pozitívuma, hogy visszakap egy kis részt belőle, és mind a ketten elköteleződtünk. Így neki sincsen olyan érzése, hogy fú, már előre el kell köteleződni egy nagy összegű munkánál, és nekem sincs olyan érzésem, hogy eltöltöttem vele mondjuk egy 3 órás felkészüléssel együtt egy tanácsadáson, plusz még lehet, hogy utána írok neki egy plusz üzenetet, bármilyen listát, amit megbeszélünk, és akár így nettó 4 órát eltöltök a úgymond ajándékba.
3: Egyébként ugye ezt a kört, vagy ezeket a köröket tudja lerövidíteni, vagy adott esetben teljesen átvágni, hogyha ez az üzletszerzés, ez egy ajánlás útján érkezik. Ugye a mai adásunkban erről szeretnénk egy kicsit többet beszélni, mert a múlt héten már említettük ezt, hogy van ilyen üzletszerzés, hogy ajánlás, egymás ajánlása, ugye így kezdtük az adást, hogy minden a kapcsolatokon múlik, na jó, de milyen kapcsolatokon, meg ezeket a kapcsolatokat hogyan lehet megosztani. És ugye újra feltaláltuk, vagy újra forradalmasítottuk, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt a fogalmat, hogy ajánláskérés, de hát ez mindig is megvolt, és ez mindig is így volt. Sőt, hogyha most belegondolok, ha én egy mesterembert akarok hívni, akkor úgy szintén a környezetemhez fordulok, mint ahogy a múltkor erről hosszan beszéltünk, és megkérdezem, hogy te kit ismersz, és volt-e már vele jó tapasztalatod, és akkor léci, ajánlj nekem egy vízvezetékszerelőt. És akkor...
2: És ott lehet merre nyúlni azért.
3: Már, hát igen, de hogyha mondjuk ezt felcsapom a nem létező aranyoldalakat, ugye, mert a múlt héten beszéltünk, akkor teljesen lutri, hogy abból a 15-20 vagy akár 100 emberből kit fogok ki, és tényleg ő jó-e, vagy tényleg megcsinálja. Tehát az ajánlás az ezeket a plusz köröket elég rendesen le tudja csökkenteni.
2: És milyen jó és hasznos, hogyha tényleg egy olyan embert fogunk kapni, aki már úgy jön valakin keresztül, hát mondjuk azt nem hidegen, hanem melegen már egyből a sütőbe be volt téve, kivesszük, és tudjuk, hogy az finom lesz, ergo a munka is tudjuk, hogy valószínű jó lesz, hiszen másnál már megcsinálta jól. Ugye nyilván ez is egy feltételezés, hiszen lehet attól még valami rossz, de megvan már az a pozitívumunk, hogy előttünk valaki már kipróbálta, letesztelte az ismerősi körünkben, tehát ennek ugye nem az a lényege, hogy vad idegen valaki, hanem hogy valahol már ő vele találkoztunk, mert az is egyfajta ajánlás, amikor kvázi van egy ilyen videós interjú valakivel, most csak angolul akart eszembe jutni mindenáron, a review, a visszajelzésnek a neve, és abban a videós interjúban arról van szó igazából, hogy én kaptam egy jó szolgáltatást, és elmondom a világnak. De hát mennyivel jobb, hogyha ezt a videó helyett egy élő húsfér ember. Ugye, ahogy fodrászt, ahogy választunk, ahogy a körmöst választják a hölgyek, ahogy masszörhöz elmész, ahogy akár egy könyvelőhöz el fogsz menni, vagy akár az ügyvédet említetted, de sorolhatnánk most nyilván a saját szakmánkat így kihagynánk, de azt mondjuk kimondottan egy ilyen szignifikáns helyzet, hogy nem fogsz úgy céget fejleszteni valakivel, hogy azt se tudod, hogy honnan jött és miért, mert ott aztán tényleg ugyanígy van bizalmi kapcsolódás, bizalmi réteg, és tudnunk kell azt, hogy milyen ajánlást adunk, és hogyha mondjuk én adnék egy ajánlást valakinek veled kapcsolatban, akkor ugye ennek is vannak lépcsői. Például beszéltük azt, hogy és kivállal ugye kockázatot ilyen szempontból, milyen a mi kapcsolódásunk, kapcsolatunk, hogyan tapasztaltuk ezt. Neked hogy vannak így ilyen tapasztalataid?
3: Hát ugye a kockázatot ebben az esetben ugye az vállalja, aki ajánlja a másikat. Tehát, hogyha én mondjuk én téged ajánlok egy harmadik embernek, akkor ez a kockázat az enyém, hiszen én itt most két saját kapcsolatomat kötöm össze, és a saját tapasztalatom vagy szimpátiám alapján, és nekem mindkettőtök felé, de főleg afelé van a felelősségvállalásom, akinek ajánlottam valakit. Ami azt jelenti, hogy itt azért megalapozottnak kell lenni az ajánlásnak. Tehát, hogy én azt tapasztalom, hogy engem akkor tudnak jól ajánlani, hogyha már valaki egyszer dolgozott velem. De csak azért, mert Simon Ildi amúgy egy tök jó fejcsaj, beszéljetek, ettől még nem fogok tudni senkivel együtt működni. De ha valaki már kipróbálta, dolgoztunk együtt, beszélgettünk, bármilyen kicsi vagy nagy munkát végeztem neki, akkor már egy saját tapasztalata lesz, és nem rólam fog beszélni, hanem arról, hogy ő ezt hogy élte meg. Egyébként meg sokkal elegánsabb érzés, amikor valaki más dicsérget téged, mint amikor én saját magadnak kell feldicsérned magad. Tehát sokkal jobb, hogyha valaki kívülről
2: mondja azt,
3: hogy te milyen jó vagy, és miért vagy igazán jó, azt szerintem tök fontos.
2: Talán pont ugyanígy múlt héten belekerült a témánkba ez, hogy amikor a közösségi médiába kiteszik, hogy keresnék valakit, aki erre jó lenne, és hogy ott jönnek az ajánlások, és mondják, ez az önreklámozás, hogy hát én ezt meg tudom neked oldani itt az elérhetőségem, és hirtelen ugye lesz egy ilyen 20-30-50 ember, aki ezt meg tudja oldani. Hát sok sikert a közösségi médián kiválasztani, hogy vajon ki lesz az, akivel beszélsz. Nagyon sokszor van így, akár a marketinges vonalon, vagy webes vonalon látunk hasonlókat, de ugyanúgy akár, hogy most szükségem lenne valakire, aki ebben tud segíteni, akár ilyen cégfejlesztéses, pénzügyes, bármilyen témában, és ott utána nem csak az van, hogy kaptam egy rakás jó lehetőséget, hanem az is benne van, hogy bakker, mikor fogom én ezt a 20-30, nem tudom hány embert, nem csak, hogy fölhívni, vagy írni neki, hogy szia, és leírni, mit szeretnék, hanem nekik különböző kérdéseik lesznek. Honnan tudom validálni, hogy ők abban ott ténylegesen jók? Oké, küldenek referencia munkát, bármit, de hogy lesz az nekem jó? Tudok-e velük kommunikálni, beszélni, ugye visszatérve a te munka tapasztalataira, hogy próba, tréning, ezt 50 emberre nem fogod tudni megcsinálni, 50-szer másfél óra.
3: Nem, szerintem, hogyha valakit így ajánlanak, tehát, hogy valaki kér valakit, mondjuk például a Facebookon tipikus, hogy tudtok-e ajánlani egy ilyet olyat, ezzel vagy azzal van az elakadásom, és hirtelen beraknak oda a 15-20 embert, ezzel gyakorlatilag csak annyit ért el az ajánlatot kérő, hogy lecsökkentette, meg maga felé irányította azokat az embereket, akiket ajánlottak, de valósan ugyanazt kell végigcsinálnia, mintha nem kapott volna neveket.
2: Csak hiszen, nem kell kutatni, Max.
3: Csak igen, Max, nem azon, hogy ő kutatja le azt a 15-öt, hanem hirtelen rádobnak 15 nevet, vagy jó esetben néha van olyan, hogy ugyanazt az embert többen ajánlják, és akkor az már mondjuk lehet iránytű.
2: És kiderül, hogy a három kolléga beírta a Facebookra a negyediket.
3: Igen, szóval ez annyira nem segít szerintem, tehát sokkal személyesebb, amikor te oda fordulsz valakihez, és nem egy ilyen, nem az, hogy belekiáltod megint a digitális térbe, hogy kéne nekem egy jó könyvelő, és akkor ennyit írsz, majd ugye beszélünk arra, hogy milyen a jó ajánlás kérés, de nem mondod azt, hogy te egy egyéni vállalkozó vagy, és nem biztos, hogy minden könyvelő egyébként egyéni vállalkozót vállal, vagy
2: szeretne
3: fordít,
2: egyáltalán.
3: Szeretne,
2: igen.
3: És akkor végigcsinálsz 15-20 interjút, kiderül, hogy amúgy egyébként ennek a töredéke lett volna neked jó.
2: És olyan árértékarányban van, hogy nem is tudsz vele.
3: Egyébként nem is tudnád megfizetni, és ilyenkor előre kiírod a kedvenc mondatomat, hogy ez a nem horror áron, amit még tovább sem értek, hogy miért írják ezt ki az emberek, hogy ne horror áron ajánlgassanak nekem. Hát most mihez képest? Én nem tudom, hogy neked mi a horror.
2: Melyik a drágába? Sokszor megfizetem a rossz szolgáltatást, vagy kevésszer a jót? Megint egy ilyen jó kis kérdés.
3: Igen, vannak ilyen mondások, amiket így időről időre felkap az internet népe, akkor használom ezt a kifejezést, ezt nem szeretem ezt, de mindegy, ez is egy kifejezés, amit használnak. Ilyen például az életiskoláját járni, meg a nem horror áron, szóval vannak ilyen visszatérő mondások, amiket egy idő után nem lesz trendi használni. Tehát, hogyha valaki egy szolgáltatást szeretne, akkor ezt ne írja ki, mert nyilvánvalóan nem tudjuk egymásról megállapítani, hogy kinek mi a jó ajánlás. Tehát majd eldöntöd, hogy neked mi a horror ár.
2: Igen, és azért a közös munka tapasztalatok is ebbe jól kapcsolódhatnak, mert oké, van egy ára egy szolgáltatásnak, egyszer, hogyha már dolgoztam valakivel együtt, akkor van egy tapasztalásom, jó, nyilván 5 év múlva lehet, hogy más lesz az ára annak a szolgáltatásnak, de nagyjából, ha most maradunk egy kicsit ez az idegen környezetben, ott kevésbé szerencsés meg lehetséges ezt az ajánlást annyira extrém jól lebonyolítani, mint ha személyes kapcsolódások is vannak, mert tegyük föl, mi ismerjük egymást, ha én kérek ajánlást, vagy te kérsz, akkor ott is megvan az a fajta közös baráti kapcsolódás, hogy valószínűleg azt szeretném ajánlani neked, ami tényleg jó. Ha én most a neten bedobok egy ilyet, akkor bárki tud ajánlani, és én nem tudok arról sem meggyőződni, hogy az mennyire valid és hiteles. Tehát ebben a részben most szétválasztanám inkább ebbe a két irányba.
3: Jó, hát egyébként én kaptam már úgy ajánlást interneten, vagy ajánlottak engem, hogy annyi volt a kérdés, amit föltett az egyik, egy üzletember egy ilyen Facebook csoportban, hogy az volt a kérdése, hogy te kívülről vagy belülről neveznétek ki szervezet, vagy hát vezetőt, milyen operatív vezetőt. És nem kért szervezetfejlesztéshez ajánlatot, szóval nem ez volt a kérése, nem azt mondta, hogy ajánljatok nekem cégfejlesztőt, hanem feltett egy kérdést így a többi üzletembernek, vagy többi cégvezetőnek így random az éterbe. És akkor valaki úgymond így résen volt, és azt mondta, hogy hát most én erre nem tudok neked válaszolni, mert amúgy ez milyen kérdés, szóval innen vagy onnan, hát mind a kettő jó vagy rossz, de ismerek valakit, aki segít ezt megválaszolni, és akkor így én csak annyit írtam oda, ugye berakta a nevemet, annyit írtam oda, hogy itt a telefonszámom, és ha gondolod, akkor hívj fel. És
2: fölhívott?
3: Így van, felhívott, és több mint 3 évig dolgoztunk együtt, és amúgy ő tovább is ajánlott engem egy barátjának. Szóval ott egyáltalán még az a szituáció sem volt meg, hogy ő kért volna ajánlást, hanem ő csak egy problémát kiáltott bele az étterbe, és néhány ember elkezdte megválaszolni ezt a kérdést. Szerintem inkább legyen külső, szerintem inkább valaki a kollégák közé, és akkor elkezdték őt így tanácsadni a többiek, ami a tök
2: nulla
3: rendben
2: információ
3: van.
2: Nélkül.
3: Igen, és volt olyan, aki így mondta, hogy hát ennyi tapasztalattal a hátam mögött, én azt javaslom neked, hogy, és akkor én meg csak így annyit írtam, hogy ezért ez egy nagyon veszélyes kérdés, nagyon kockázatos kérdés. Ha gondolod, akkor beszélgessünk nyugodtan telefonon, és megadtam a számomat.
2: És megint a hivatalos scriptből kilépél, és megjött a visszakeresés.
3: Igen, kedvencem, ez a sématörés egyébként. Mindig sokkal többet elérek akkor, hogyha valami más hangon énekelek, mint a kórus, de szerintem ezzel sok ember így van, szerintem nagyon sok emberben van ez a késztetés, hogy hogyan tudok én a saját hangomon megszólalni, amikor tényleg egy ekkora zajt kell átkiabálni, ahol már gyakorlatilag meggyőzték pro-kontra ugyanarról, és ugyanannak az ellenkezőjéről. Én meg ott ültem, hogy úristen, azért ez egy nagyon kockázatos. Tehát itt is bejött az, amiről a múlt héten beszéltem, hogy én segíteni szerettem volna. Én nem az lebegett a szemem előtt, hogy ez hány nulla lesz.
2: Évszázad üzlete.
3: Ez évszázad üzlete lesz.
2: Ez a mondat, ezt tuti behozza a bizniszt.
3: Én abszolút nem gondoltam erre, hanem csak egyszer elfogott az aggodalom, hogy Jézusom, nehogy valamelyik csapatnak higgyen az illető, és tényleg egy random tanács halomra azt mondja, hogy na, ez így jó lesz, akkor legyen ez. Hanem, hogy így beszéljünk, mert 54 kérdésem van hozzá. És ennyi, hogy szerintem itt azt érezte meg az illető, hogy én most itt nem egy
2: nem eladni akartod.
3: Nem akarok eladni.
2: A gyémánt, krajcárt, hanem. Igen, jó. Hát az ajánlás akkor ilyen szempontból egy valid pontnak tűnik. Erről fogunk akkor még néhány gondolatot említeni hamarosan folytatásban.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És hát az ajánlások azok egy ilyen döntési faktorok, amik irányt szabhatnak a mi üzletünkben is, pozitív, negatív értelemben egyaránt. Úgyhogy már ott vagyunk, hogy mégiscsak megvan ez, hogy ajánlani jó dolog, jobb, mint mondjuk egy hirdetésre ellocsolni sok összeget, bár nyilván mind a kettőnek megvan az előnye meg a hátránya, és azért mégiscsak ki kéne mennünk abba az irányba, hogy az ajánlást mégis hogyan érdemes, miért jó az, hogy a közös munka alapján ugye megvan a bizalom és szimpátia, és hogyan kéne kérnünk vagy kapnunk ajánlást, mit kéne tennünk?
2: Hát akkor először az ajánlás adásról beszélek, mert szerintem az úgy elegánsabb, hogyha először arról beszélünk, hogy hogy segítsünk másokat. Az, hogy hogyan adjunk másik embernek ajánlást, egyébként az sem ilyen rutin, hogy én most rádobok egy üzenetet, hogy akkor itt van XY, őt hívsz fel, hanem először így megkérdeznélek téged, hogy egyáltalán van-e most szabad kapacitásod, mert például én nagyon sokszor szoktam úgy kapni ajánlást, hogy nem kérdezik meg tőlem azok, akik ajánlanak, hogy figyelj, Ildi, amúgy neked most van szabad időd, hanem egyből megbeszélik előre már az illető emberrel, és utána rám már ezt úgy dobják rám, hogy nekem maximum nagyon-nagyon udvariatlan módon tudnék az alól eljönni. Tehát az igazából az is egy plusz feszültség, hogyha most kapok egy ajánlást szabadságom előtt, nem tudom én, három héttel, vagy egy órával, és akkor most én csak annyit tudok tenni, hogy felhívom az illetőt, hogy jaj, nagyon szépen köszönöm, egy nagyon kedves barátod ajánlott engem, nagyon örülök, tudunk-e esetleg beszélni, és akkor most mondjam neki azt, hogy majd 7. hó 25-én találkozzunk, mert kb. Akkor lesz a legkorábban egy olyan zavartalan nap, amikor tényleg rá tudnék fókuszálni, tehát hogy ezért, amikor én ajánlást adok valakinek, vagy próbálok valakinek segíteni, hogy akkor először mindenképpen először azt kérdezem meg, akit szeretnék ajánlani, hogy figyelj, jól tudom, hogy te ezzel foglalkozol? Van most neked erre szabad amúgy kapacitásod? Azóta is ezt csinálod, mint amióta nem találkoztunk? Tehát amit az előbb mondtál, hogy lehet, hogy 3 éve le se csekkoltam, és amúgy már tök mással foglalkozik. Szóval egyáltalán most az a kérdés, hogy te nyitott vagy arra, hogy téged ajánljalak? Mert egyáltalán nem biztos, hogy így van. Meg az is lehet, hogy akinek ajánlanám, az nem az a kapcsolat, amit ő szeretne.
1: Például, amikor a könyvelőnél beszéltük, hogy igen. Egyéni vállalkozó, vagy akár egy non-profit szervezet, ezért nem mindenki tud olyat könyvelni.
2: Bizony így van. Tehát, hogy egy civil szervezetet minden 10. könyvelő vállal csak el. Na most, hogyha én beszélek már előre ezzel a szervezettel, közben rádobom a könyvelőről, hogy figyelj csak, itt van, hogy hoztam neked 3 alapítványt, ez lehet, hogy kitépi a haját, mert 3-szor kell valakinek nemet mondania.
1: És ugye igazából te is dolgoztál vele.
2: Mindenki rosszul jár.
1: Meg a ügyfél is a jelölt.
2: Igen, igazából mindenki rosszul jár, mert ugye 3 csalódott ember van, ugye itt az a kérdés megint, hogy ki vállalja a kockázatot, ugye erről beszéltünk az előző részben, tehát igen, az vállalja a kockázatot, aki ajánl, tehát neki is van több felelőssége, hiszen ő az, aki mindkét emberre rálát. Ők nem ismerik egymást. Tehát az információ az ugye nem csak hatalom, hanem felelősség is. Tehát ha én ismerek téged, ismerem azt, akivel össze akarlak hozni, akkor nekem először meg kell győződnöm arról, hogy te egyáltalán ezt csinálod-e még, abban az iparágban vagy-e még, ilyen embert szeretnél-e, egyáltalán van-e kapacitásod, és akkor utána, maximum utána kezdem el rádobálni az ajánlásaimat.
1: És akkor ez végül is mondhatjuk azt, hogy plusz feladat lehet mindenkinek. Nyilván most följön az a nagyon egyszerű kérdés, hogy jó, de akkor miért éri meg nekem ajánlásokat adogatni ilyen szempontból. Ugye ez egy kettős kérdés lehet.
2: Hát, hogyha én ugye alapvetően sok emberben van benne ez a segítőkészség. Ugye ez régebben is működött, ugye régebben házasságokat is így hoztak össze. Bizonyos kultúrákban ma is így van, hogy A ember és B ember, úgy látom, hogy ők egy jó páros lesznek. Tehát vannak olyan emberek, akik például észre sem veszik, de párokat hoznak össze. Rendeznek kifejezetten egy házi bulit, és akkor ott lehet, hogy tudattalanul vagy tudatosan összehoznak olyan embereket, akik nem ismerik egymást azért, hogy ők ott egymásra találjanak. Tehát, hogy igazából az embernek szintén nagyon természetes tevékenysége az, hogy A és B embereket összeboronál. Most az, hogy ők egyébként
1: ez egy cég vagy,
2: igen. Két ember, az teljesen mindegy. Tehát ugye erről is szeretnék egy kicsit a varázstalanítás irányába haladni, hogy ez se valami nagyon nagy találmány.
1: Ez is azért ember-ember között történik.
2: Igen, ez pedig is ember-ember között, nem ember és gép között.
1: Igen.
2: Szóval, hogy itt igazából mindenkinek van egy ilyen természetes segítőkészség, hozzáállása, vagy nagyon sok embernek.
1: És ugye akkor ezt igazából lehet jól is csinálni, tehát nem arról van szó, hogy ki kell tanulni, és ez egy szakértelem, és ez egy szakma, hogy hogy ajánljunk valakit, nyilván tanulni kell.
2: Inkább csak tudatosan kell csinálni, tehát hogy én azt gondolom, hogy igen, lehet tanulni, meg van is nagyon sok könyv, mindenféle oktatóanyag arról, hogy hogyan oszd meg, és hogyan kérj, hogyan oszd meg a kapcsolat, hogyan oszd meg, és hogyan oszd meg a kapcsolataidat, és hogyan kérj, de azért alapvetően ez egy természetes emberi működés, és valóban ezt ugye úgy is szokták írni, hogy kapcsolati tőke, mert ugye nagyon sok olyan láthatatlan pénzen ül mindenki, mert lehet, hogy az a te kapcsolatod, az valaki másnak nagyon sok millió forintot jelenthet.
1: Igen.
2: Tehát például mondjuk a kislányod óvodás társának apukája, akivel te ott a reggeli gyors rohanásban váltasz két szót arról, hogy megint elfelejtettük behozni a gyümölcsöt, az lehet, hogy egy olyan ember, akivel én tök szívesen dolgoznék, csak a te fejedben ő úgy van meg, mint Rozika apukája, nem úgy, mint...
1: Aki a gyümölcsöt ott hajt.
2: Aki a gyümölcsöt ott hajt, és nem úgy, hogy XY cég vezetője, aki mondjuk nekem tök jó kapcsolat lenne. Vagy fordítva, lehet, hogy együtt üldögélek egy kézlabda meccsen egy olyan anyukával, aki pont egy olyan szolgáltatás szeretne, mint te vagy, de nekem ő egy szülőtárs, és nem az első, ami eszembe jut.
1: És min érdekes, hogy ehhez is egy picit kell nyitottságnak lenni, hogy elkezdjél így gondolkodni, mert ha most a szülőtársod beszélgettek, hogy jaj, de jó hajad, igen, a tiéd is, nyilván nem fogsz, hogy jaj, de jó céged van, igen, neked is, keresünk egy plusz kapcsolódást, de a fodrászod is egyből eszedbe fog jutni, és ott nem kell agyalnod, gondolkodnod, hát igen, igen, jó a hajam, köszönöm, és ugye lezártátok a témát, hanem igen, igen, és te is szeretnél ilyet, és tudnék neked mondani, és úgy, de jó, ott sem kérdezzük meg végül is a fodrászt, hogy neki jó-e, de az már eléggé egy leszűkített más terület, hogy...
2: Igen, de egy nagyon jó példát hoztál, mert az emberek sok tök természetesen kérdezik meg egymástól, mondjuk azt, hogy de jó az inget, hol vetted, mint az, hogy de jó az a munkád, hol találtad, vagy én is hol találhatnék egy ilyet, hol vehetnék én is egy ilyen munkát.
1: Igen.
2: Tehát a magán kapcsolatainkban nagyon természetesen adjuk, vesszük a kapcsolati tőkénket, szívesen megosztom veled a fodrászomat, vagy a fogorvosom címét, de akkor ugyanez miért nem természetes a munkában?
1: És még a családokban is milyen nehezen tudsz akár ilyen ajánlást kérni. Hallottam már ilyen példáról, ahol konkrétan az volt, ténylegesen egy olyan helyen dolgozik az az adott személy, ahol segítséget tudna adni egy másik embernek, hogy oda kerüljön, és annak az adott cégnek is ez megérni, és jó lenne, de egyenlően egyszerűen nem megy át az a input, hogy konkrétan már én, akivel beszélgettem, az mesélt, hogy konkrétan mondtam, hogy figyelj, szerintem nekik ez nagyon jó lenne, és mondtam, hogy hozzon vele össze, és adja meg a számát, majd én keresem, vagy csak adja át az elérhetőségem, vagy valamit. Jó, jó, jó, majd lesz valami, jó, oké. Okay. Tehát, hogy egyszerűen nem megy át, és kérdeztem, hogy fáj, tehát, hogy rokonok vagyunk, nem idegenek, és akkor így elgondolkodtam, hogy valóban, tehát, hogyha két embernek ott rokonok között ilyen nehéz ezt a kapcsolódást megtalálni.
2: Hát egyébként meg egyrészt, meg hogy mi az a téma, amiről beszélünk, mert ugye van ez a panaszkultúra, ugye, amit egyébként nagyon kiválóan lehetne becsatornázni ebbe az egész üzletszerzés ajánláskérés témába, hogyha igazán figyelnénk egymásra, és hogyha valódi kíváncsisággal fordulunk egymáshoz.
1: Mert vagy egyáltalán akarok-e örülni a te sikerednek, és nem azért nem mondom el, mert
2: na igen.
1: Hát a szomszéd fűje.
2: Igen, ez mondjuk kulturális kérdés, mert hogyha én megkérdezem tőled, hogy mondjuk egy másik nőtől, vagy valakitől, egy másik embertől, hogy te hol vetted azt a kabátot, és hogyha ő nem akarja, hogy nekem ilyen legyen, akkor azt fogja mondani, hogy az anyukámtól kaptam karácsonyra. Ezzel letudta azt a kötelezettségét, hogy ő megosszon velem egy információt. De ha ő rendben van magával, és amúgy nincs neki az a problémája, hogy nekem is egy olyan kabátom van, akkor megmondja, hogy az XY boltban vettem 2 hete, úgyhogy még valószínűleg van ilyen színben, ilyen méretben.
1: Kell hozzá egyfajta ilyen gondolkodás. Nyilván erre rá kell akkor állni, ha így nézzük. De megvan az előnye, hiszen hogyha folyamatosan ezt az adást csinálom és űzöm, és amikor kérdeznek, szívesen mondom el, és nem fájdalomból, örömből teszem, akkor valószínűleg egyszer el fog jönni annak az ideje két irányból is, hogy akinek én adtam, és ha az ott bevált, és jó volt, akkor ő tök szívesen szeretne majd viszonozni nekem, segíteni, hiszen ő ezzel megoldott egy problémát, megoldotta a keresést, nem kellett annyit kutatnia. Jó példánk az asztalos, vagy akár a előző témánkban a Kovács kapott egy szuper kést, vagy éppen megcsináltak neki egy nem tudom, ilyen ágyat, asztal, valamit, bármit ugye akkor az abban a korban. Szívesen fogja elmondani másnak is ezt, hogy fú, köszönöm szépen, most akkor én is, hogyha kérdeznék valamit, ő nekem ajánlana mást, hiszen ő segített nekem, akkor én is kéne, hogy segítsek neki, és akkor lehet, hogy hamarabb megtalálna a megoldást.
2: Igen, igazából ez a segítőkészségről szól, meg arról a természetes működésről, ahogyan járod az utadat a világban. Tehát szerintem ez a nehéz, és ezt mondjuk, amikor így kérdés, hogy lehet-e tanulni, persze lehet tanulni, de az első kérdés az az, hogy amúgy neked ez miért nem megy magadtól? Miért nem természetes?
1: Tehát vagy miért nem tűnik fel amúgy, hogy megy?
2: Igen, vagy az, hogy tudatos is magad, vagy ilyen, hát én máset csinálok.
1: Igen, a tudatosítás
2: fennállásom óta, mint az, hogy embereket igyekszem összehozni, hogy ez most egy férfi meg egy nő, akiket jobb szeretnék egy párnak látni, vagy egy megrendelő meg egy szolgáltató, az már részlet kérdés. Tehát az első kérdés az az, hogy megy ez neked magától?
1: Akarod-e,
2: ilyen személyiség vagy-e? És nem annak tudatában, hogy ez majd egyszer megtérül, hanem hogy csak úgy alapvetően benned van-e az a közlés, hogy te mitől tudtál előrébb haladni az életben, és ezt mondjuk másokkal is megosztod.
1: És van az a nem minden esetben egy plusz, hogy te nem azért osztod meg ezt, hogy üzletileg...
2: Igen, megérje.
1: Megérje neked, igen, hogy kapsz még valamit ezért.
2: Igen.
1: Hát nyilván vannak azok a szakmai vonalak, ahol ebből a kapcsolati tőkéből élnek meg emberek, úgyhogy ott mondjuk nem annyira elvárható szerintem, hogy figyelj, minden kapcsolati tőkét az elmúlt 20 évből így kiosztogatott, tök jó, köszi, megoldottam a problémáimat, te meg hát majd viszek neked egy kenyeret, vagy nem tudom.
2: De egyébként, hogyha most onnan megnézzük még ezt, hogy miért jó adni, akkor most képzeljük el onnan is, hogy nekem van mondjuk egy ügyfelem, akit nagyon szeretek, és tök régóta együtt dolgozunk, és ő is megbízik bennem, és én is jót akarok neki. És hirtelen ott a folyoson két beszélgetés, vagy két munkavégzés között elmesél nekem egy az én területemtől teljesen független problémát. Tehát azt mondja, ugye én szervezetfejlesztővök, és mondjuk azt mondja, hogy fú, most nagyon sok embert fogunk felvenni a következő időszakban, de hát abszolút semmi időnk, meg semmink nincsen arra, hogy ezeket az embereket, hogy fogjuk betoborozni a cégbe. Most itt is két dolog lehetséges. Vagy az egyik azt mondja, hogy hát igen, hát ez valóban nagyon nehéz probléma, ugye, mert én nem ezzel foglalkozom most.
1: Mit... Gyorsan be is húztad, hogy lett farkadni.
2: Igen, ennyi volt, tehát nekem nem esélye. Vagy azt mondom, hogy figyelj, ez tök nehéz lehet, ezt tudom, hogy ez egy nagyon nehéz probléma. Viszont nekem van egy nagyon jó ismerősöm, aki pont ezzel foglalkozik, és mi amúgy is együtt dolgozunk, ismerjük egymást. Én nagyon szívesen bemutatom neked, mert ebben a pillanatban itt én most az üzleti kapcsolatom felé hoztam egy újabb piros pontot. Anélkül, hogy különösebb dolgot csinálnék, semmit nem kellett értetennem, csak egyszerűen a fejemben egy információt áttoltam oda.
1: Amikor elkezdtem így vállalkozóként dolgozni, de szerintem már előtte is, amikor... még ilyen múlt is környezetben is dolgoztam, már ott is írogattam folyamatosan föl, hogy hát ők erre tudnának jó megoldások lenni, itt ez lehetne. Ott még mondjuk az volt a fejemben, hogy nyilván egy partneremnek segítek, az egy tök jó dolog, és akkor ezáltal lehet, hogy ő nagyobb rendelést adna, vagy mást is vásárolhatna, mert én megoldom azt a dolgot neki. Aztán így elkezdett elmenni abba az irányba, hogy ott már én kvázi nem is vagyok szereplő, csak ténylegesen az, hogy én járom az országot, és tudom, hogy hú, ő ilyeneket tud, neki az kell, én azt nem értékesítek, nincs is ilyen a palettánkban, semmi közünk hozzá, de egy jó kapcsolódás lehet, és így összekötöttem őket. Aztán nyilván megvan az a másik vonala is, amikor tudom, hogy neki az egy megoldás, hát persze eladom azt a terméket, mert akkor az egy kereskedelmi vonal. Viszont amikor így üzleti részt már megnézzük, nyilván nem fog asztalt értékesíteni, hogyha tanácsadónként dolgozok, vagy mondjuk csinálunk egy weboldalt, és akkor eladok egy, nem tudom, kocsit mellé. Eléggé fura kapcsolt termék lenne. Biztos lehet ilyet, de hogy ez nekem fura lenne. És rájönni arra, hogy szeretne egy autót, csak van nekem van több ilyen ismerő, mert konkrétan most több beugrott, vagy kettő, vagy három ilyen ismerősöm, akihez tudnék fordulni. Ha ilyen autót akar, akkor tudom, hogy hozzáfordulnék, ha külföldön, akkor tudom, hogy hozzáfordulnék, ha leasingelni akar, egyből tudom, hogy kihez fordulnék. Tehát az már egy másik, és ott van nekem egy listám, és hogyha beírom azt a kulcsot, ki fogja dobni nekem, hogy ha esetleg elfelejtettem volna éppen, mert nem mindenkivel találkozol az én napi szinten, vagy nem olyan kapcsolat van, hogy mindig emlékezz.
2: Igen, ezt itt karácsony körül szokták mindig mondani, hogy adni jó. Jobb adni, mint kapni. Valóban az a kérdés csak, hogy mennyibe kerül neked az, hogy adjél valakinek egy, hogy összekös két embert. Igazából semmibe. Jó, néha beletelik mondjuk egy telefonba, vagy két e-mailbe, vagy öt percbe, vagy bármibe, amíg a fejedben tartod, és viszed az információt A-ból B-be, de valójában ez egy olyan ajándékozás, ami nagyon nem kerül sokba, szinte
1: viszont nagyon nagy a többszöröző hatása, ugye?
2: Hát biztosan több jobban örülne neki mondjuk, mint hogyha megkapna tőled mondjuk egy hatodik ugyanolyan kardigánt, ami már neki van otthon, vagy megkapná még egyszer ugyanazt a könyvet tőled is, mint ami már ott van a könyves polcán. Szóval, hogyha lehetne választani, akkor gondolom a legtöbb ember inkább azt választaná, hogy kapjon egy ajánlást valahova, ami neki üzletet hoz, mint azt, hogy most vegyél neki egy tárgyat, vagy egy üvegbort.
1: Igen, és azért sok vállalkozásnak ez mondjuk a fenntartásán, meg a túlélésén is múlhat, mert oké, hogy jönnek ezek az online hirdetések a sok csatorna, de egy jó ajánlás lehet, hogy egy olyan munkát hoz neki, ami kihúzza a csőből, tehát akár ilyen formában is lehet ezen gondolkodni, de mi más nem lenne jobb, mint hogyha egy ilyen számmal is mennénk tovább.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irány szabnak.
1: És ezek az irányok az ajánlás részeivé váltak most nálunk, és arról beszélgettünk itt Ildivel, hogy az hogyan kérjünk, hogyan adjunk. A kérés az még majd csak most fog jönni, most meg ott vagyunk, hogy az adásnál egy csomó minden hasznos és fontos dolgot megemlítettünk. Hát ilyenek például a...
2: Hogy egyáltalán győződjünk meg arra, hogy a másik ember...
1: Belefagytam én is itt a gondolatomban.
2: Győződjünk meg, azért vagyok itt, hogy segítsek.
1: Megláttam egy bogarat, és lesokkoltam.
2: Az élőadás varázsa. Szóval, hogy azért az első az az, hogy meggyőződjek arról, hogy a másik ember az egyáltalán kapacitásában ott van-e még, ahol én gondolom, azt csinálja még, amit tudtam róla. Tehát, hogy egyáltalán tudom-e őt ajánlani, mert hogyha csak így rádobálok egy-két melót, vagy egy-két elérhetőséget, akkor igen, több problémát okozok neki.
1: És ugye például én úgy szoktam ebbe belemenni, vagy elindulni, hogyha megkeresnek. Sokszor amúgy nem azt mondják, hogy kérnék egy ilyen ajánlást, tehát bedobják, hogy mi van, hanem egy vállalkozóval, amikor beszélgetek én így akár tanácsadói szerepemben, vagy akár amúgy konkrét projekten dolgozunk, és közben jön be valami, és azt mondom, hogy fú, hát ez tök jó lenne itt megoldani. Miközben itt cirkulál fölöttem egy muslinc, nagyon menő. Szóval, hogy itt van egy ilyen gondolat bennem, jó, oké, mégiscsak eljutottunk arra a szintre, hogy adunk ajánlást, meg dedikálta, nem mondta ki a másik, hogy én ezt szeretném kérni, de tudom, hogy az egy megoldás lenne neki. Én olyankor tényleg ezt szoktam, hogy vagy ott helyben már fölhívom telefonon a másik felet, hogy figyelj, van egy ilyen helyzet, megoldaná, nyilván jó, hogyha fölveszik a telefont, és akkor elkezdünk róla beszélgetni. Átadnám a telefont, van egy ilyen helyzet, amit meg kellene oldani. Tudod-e? Meg tudod-e? Alkalmas-e most neki is? Mert nyilván, hogyha éppen autót szerel és csupa olaj, akkor ne akarjuk megkérdezni. De hogyha alkalmas, akkor ott már tudnak kapcsolódni. És már az teljesen egy előmelegített, egy olyan ajánlás is tud lenni, amivel én tudtam segíteni mindkét félnek. Hiszen az egyiknek volt egy problémája, ő azt meg tudta oldani, a másik fél megkapott egy olyan lehetőséget, hogy nem kell körbe vakarózni a világot egy új üzletért. Amit viszont így ehhez így hozzácsatolnék, nagyon sokan vannak úgy, hogy hát jó, kapok egy ajánlást. Tehát nincs hozzászokva az ember ahhoz, hogy ő kap ilyeneket, és ez hogyan tudja kezelni, hogy ez mennyire értékes dolog, és ezért néha olyan lekezelően válaszolnak, vagy éppen jó, küld el, csinál, majd fölhívom, és az nagyon rossz, amikor nem keresik meg. De ezt a 22-es csapdáját még nem nyitnám ki itt, hogy akkor a felelősség meg az egyebek, de erről nagyon fontos szerintem beszélni. Viszont ahogyan én csinálom, ugye ez az egyik, hogy telefonon ott fölhívom, ezt nyilván említettem most az előbb. A másik, megtörtént ez a beszélgetésem az adott partneremmel, vagy akár idegennel, fölírom, és utána nyilván fölhívom a másikat, hogy ez neki aktuális-e. És utána visszahívom azt a felet, aki kért, hogy figyelj, ez aktuális, tud most ilyenben segíteni, viszont azt kérte, hogy hívd már föl te. Vagy elmondom a másiknak, hogy ez egy nagy lehetőség, ne azt várd meg, hogy fölhívjon az, aki amúgy ilyen dolgot keres, mert itt nem egy villáskulcsot kell eladni, hanem lehet, hogy több millió forintos beruházásról van szó. Keressed.
2: Igen, nyilván. Ez nagyon, nagyon fontos, hogy onnantól, mikor ugye azt beszéltük az előző részben, hogy ki a felelősség az, aki összeköti az embereket, és neki kell megmondani, hogy kinek adja tovább a labdát. Szerintem ez is egy nagyon fontos az adásban, hogy én összekötök két embert, nálam van a labda, és utána egyértelműen oda kell passzolnom valakinek. Tehát vagy azt mondom a szolgáltatónak, hogy figyelj, ez, amit az előbb mondta, ez neked nagyon nagy lehetőség, létszi, hívd fel, vagy azt mondom, aki kérte a segítséget, hogy itt van a barátom, és hogyha úgy gondolod, hogy neked ez most sürgős, akkor most nyugodtan keresd meg.
1: Igen.
2: És én még azzal meg szoktam segíteni, hogy írok egy e-mailt, amiben mind a kettőben van csatolva.
1: Pontosan, az a harmadik már,
2: és
1: igen.
2: És akkor így van, és azt mondom, hogy kedves X, kedves Y, mindkettőtökkel beszéltem, ismerkedjetek, ez a száma, jó üzlettelést, engem nyugodtan kihagyhatnak onnantól az ügyből. És akkor itt jön még egy másik, hogy az viszont már kinek a felelőssége, hogy én arról kapjak egy visszajelzést, hogy mi történt ezzel a dologgal.
1: Képzeld, de sokszor én bele szoktam írni a levélbe, hogy ha netán elakadnátok, akkor keressetek. Bevallom azért töredelmesen, még így nem kerestek vissza. És én meg nem fogok, nem akarom az én naptármat ezzel kitölteni, nyilván, hogy most na akkor vajon megoldottátok-e, de hogyha találkozunk személyesen, akár egy közösségben, vagy bárhol, azért néha-néha rászoktam, hogy sikerült, mizu, történt valami, és akkor ott azért néha kiderülnek, hogy hát még nem, vagy igen, ez lett, az lett belőle. Ennek azért örül az ember, hogyha már valamit adtam, akkor kapjak már egy visszajelzést is, hogy ez egy jó dolog volt, figyelj, sikerült, tök szuper lett, vagy semmi nem lett belőle. De az mondjuk pont a mai napon beszélgettem egy nagyon kedves barátommal, ahol az ő üzlettársa összekötött valakit valakivel, és nem jelent meg az online beszélgetésen. Az, hogy még egyszer nem jelent meg valamire hivatkozva, oké, de kétszer, harmadjára már nem fognak veled üzletelni, és a harmadik alkalom után már nem is fognak téged ajánlani. Tehát, hogy van egy határvonal, amit hogyha átlépsz, akkor onnantól kezdve te fölégetted magad mögött a hidat.
2: Hát és a másik az, hogy én legalábbis, nem tudom te, hogy vagy veled, de én egy másfajta, nem azt mondom, hogy sokkal gondosabban, hanem inkább azt mondom, hogy egy másfajta gondossággal járok el az olyan ügyben, amikor én azt az ajánlást kaptam valakitől, mint hogyha valamilyen úton, módon magam szereztem meg ezt a megbízást, mert akkor ezt a plusz felelősséget is érzem magamon, hogy, hogy én miattam valaki kockázatot vállalt.
1: Igen.
2: Tehát nem azon, hogy jó, hát akkor ez könnyen jött, könnyen megy, ugye könnyen kaptam, akkor könnyen el is szúrhatom.
1: Nem zavar, hogy elveszítettem, igen, hiszen nem tőlem jött.
2: Így van, nem csináltam érte semmit. Köszi.
1: Másik meg leég.
2: Hanem ilyenkor én igazából még jobban azt mondom, hogy jobban még gondosabb vagyok, mert fordított esetben én is elvárnám, hogy valaki az én kapcsolatommal, akit én is nagyon nehezen szereztem meg, és így ápolgatom, növezgetem, öntözgetem már évek óta, és így valakinek így átadom.
1: Meg levágja a keresztbe.
2: Igen, akkor így örülnek vele, ha ő is ugyanolyan jól bánna vele.
1: És ugye nagyon benne van az emberekben ez a fajta gondolkodás. Jó irányba is, meg néha el is felejtik, hogy miért fontos ezt így megcsinálni. Ami nekem mondjuk így még érdekes volt, saját részről, amikor engem ajánlottak, akkor van az az időszak, ami terhelt vagyok munkailag, és azt mondom, fú, ez nagyon jó tényleg. Tudom, hogy most neki is prioritás, és lehet, hogy éppen mondjuk pont voltak ugye ilyen időszakok, amikor rengetegen kerestek meg, hogy arra megoldást adjunk. És mondtam, hogy annyira nem akarok telefonálni, tök őszintén, hogy kérlek, mondd meg neki, hogy ő hívjon föl, mert én most biztos egy hétig nem fogok keresni senkit. Mm-hmm. És nem azért, mert nem akarom, nagyon

0: beírom, és vagy visszaírok neki, és de ezért fontos, amit az előző részben beszéltünk, hogy győződjünk meg arról, hogy a másik most kapacitásában van-e, mert az nagyon kínos, amikor halálra dicsérnek engem, majd utána előjövök azzal, hogy majd csak szitóber 8-án fogok tudni önre időt szakítani, mint hogyha valami istenverte elfoglalt ember lennék, de hát közben meg tényleg az van, hogy nem az van, hogy otthon ülök és várok egy ajánlásra, és azt holnap után el tudom kezdeni, hanem ez egy váratlan helyzet volt. Ugye az ajánlás, amikor kapunk egyet, ez egy váratlan helyzet. Hiszen nem...
1: Nincs felírva a naptárba,
0: nem volt felírva
1: minden
0: naptárba.
1: Kedden jön 8-kor.
0: Így van, nem volt betervezve. Tehát ezért is fontos, hogy amikor... adni akarunk valakinek, akkor csekkoljuk le, hogy tényleg ez jó időben is ment, nem csak az, hogy értelmes volt az egész. Tehát ennél sokkal nehezebb az ajánláskérés.
1: Viszont, hogyha összekötő levelet is én kaptam, ott is megvolt ez, hogy ha tényleg ott éppen nem volt kapacitásom, akkor írtam egy levél választ, hogy tök jó, itt vagyok, létezem, nagyon hálás vagyok érte, ekkor és ekkor itt a naptáramban lefoglalhatnak egy időpontot, beszélhetünk, vagy ha leírják, vagy én is kaptam már ilyen üzenetet, és ha nem volt energiám nekem megint csak fölhívni valakit, akkor válaszba leírtam, hogy amúgy emiatt kerestem. Tudom, hogy ha most elkezdnénk beszélni, lehet, hogy 4 óra, fél órát ezzel töltenék, 3 perc alatt megírok egy üzenetet, az egy kicsit komfortosabb volt, fog válaszolni, és már ott tartunk, hogy kaptam választ, értékelhető választ, föl tudom venni a kapcsolatot most már reálisan.
0: De jó, hogy ezt most bevillant most valami még mindig ennél a témánál az agyamba, hogy az viszont szerintem nagyon nem elegáns, amikor azt az embert, akit ajánlottak nekünk, azt mondjuk az asszisztensünkkel hivatjuk fel. Uh-huh. Na, nekem volt ilyen tapasztalatom, nem sok, de volt, amikor ő akart tőlem valamit, akkor így fogalmazok, a másik akart tőlem valamit, és felhívott az asszisztense, hogy időpontot egyeztessen velem. Mondom, oké, rendben van.
1: De mivel kapcsolatban?
0: Gondoltam magamban, akkor itt nagyon elfoglalt emberről van szó, de jó, rendben van, én kedves vagyok, jó fej vagyok, de a következő még történt, hogy ott ültem az online hívásban, és az illető nem jelent meg. Majd utána írtam neki, hogy én 15 percet szoktam várni az online hívásban. Annyi idő alatt biztos, hogy egyszer eszébe jut, mert ugye naptár meghívókkal dolgozunk, tehát csak látja. Annyi idő alatt biztos elő tudja rántani a valamilyen elérhetőségemet, és talán jelentkezni is tud. Most nyilván baleset meg ilyeneket, tehát ilyen haváriákat vegyünk ki a képből, de egy normál esetben. 15 perc múlva általában írok egy e-mailt, hogy kedves X, itt vártalak a hívásban, 15 perc. Majd akkor kérlek, keressél.
1: Itt a számlaszámom.
0: Ez a 4 óra, akkor hadd számlázzam ki. Ennyi idő alatt se dolgoztam. Rád vártam, érted, ugye? Na mindegy. És akkor gondoltam ebben az esetben, hogy akkor következő lépés a másik oldalon az lesz, hogy akkor ő személyesen jelentkezni fog, hogy egy újabb időpontot találjunk, és ismét az asszisztense hívott fel. És akkor azt mondtam, hogy jó, ha van valami, akivel nem szeretnék együttműködni, az az ember, aki belőlem fog pénzt látni. Oké, rendben van, elsőre felhívott az asszisztense, oké, elfoglalt ember, bár én nyilván nem az vagyok, tehát nem az nem a két asszisztens beszélget ugye egymással, hanem a szinkronitás van, de mindegy, nem baj. Nem jön el az első megbeszélése, majd utána ismét az asszisztense próbálkozik. Szóval azért olyan...
1: Ez annyi bizalmasán, vagy annyi tisztelet nem volt, hogy...
0: Hát igen, és ezek után a bizalom...
1: Történt meg a megjelenésem, mert hogy...
0: Igen, és akkor ezek után bizalom. Jó, jött egy ilyen válaszlevél, hogy hát nagyon el voltam havaz, és egyszer nem vettem észre.
1: Bocsi,
0: hello,
1: nem
0: ki nem?
1: Igen,
0: de... Ki nem volt? Szóval ez is egy, én nem szeretek embereknek itt kéretlen tanácsokat adni, de erre azért szerintem érdemes figyelni, hogy ilyet ne csináljunk. Tehát, hogyha egy azonos rangú, most furcsa módon, de egy azonos rangú emberek, tehát egy ügyvezető, egy ügyvezetővel beszél, akkor azért tegye meg, hogyha ha ő akar valamit, akkor ne egy egyenlejjebbi szintről szerveztessen magának beszélgetéseket, meg
1: küldöz... Hogyha titeket kötöttek össze?
0: Így van,
1: tehát
0: nem az asszisztensével kötöttek össze. Jó, tudom, hogy ezek az időpontfoglalók, ezek most ilyen nagyon menő dolgok, de megmondom neked őszintén, engem az is leszokott hozni az életről, amikor beszélgetünk arról, hogy majd milyen jól tudunk együtt működni, és egyszer csak kapok egy időpontfoglaló linket, hogy ezen legyek kedves bejelentkezni, mint hogyha valami fogorvoshoz, vagy nem tudom, hova kéne bejussak, mint ilyen magánegészségügybe, vagy nem tudom, hol szoktak időpontot foglalni, szóval nekem ez furcsa. Megértem, tudom, hogy sokan

0: szeretik ezeket az időpontfoglalókat, csak vagy úgy kéne ezt akkor kommunikálni, hogy
1: mert előre tudják,
0: miért,
1: hogy ezt fogod, és azért, mert...
0: Igen, tehát, aha, hogy valamit lehet, de az, hogy nagyon megbeszéljük, hogy de jó, és akkor csak érkezik nekem egy ilyen, hogy jelentkezzek be, és mondjuk lehet, hogy egyik időpont se jó, mert pont azért lenne jó beszélni személyesen, mert akkor ott ugye dinamikusan tudjuk, mindenki látja maga naptárát. És akkor utána erre most mit? Én menjek utána, és írjam, hogy szia, tisztelt X, ez nekem egyik se időpont, jó, léces, küldj, tehát mi? Tehát, hogy ez szerintem nem oké, de...
1: Meg ha nem volt jó, akkor valószínű, hogy neki nem lesz jó szintén, mert másik időpont. Ezt én próbálom elegánsan úgy megoldani, hogy ha még nem nagyon tudtunk telefonon beszélni, vagy ha már beszéltünk, de hogy majd küldök időpontokat, küldök egy... lehetőséget, hogy nézd, nekem ezek az időpontjaim lennének jók, mert van ilyen funkció is bizonyos naptárakban, hogy én javaslok, pipálom ki, hogy melyik időpontokban tudnék amúgy szabad lenni. A B verzió, meg elmondom, hogy nézd, tudom, hogy elfoglaltak vagyunk, nézd már meg a te naptáradban, hogy mikor jó neked. Ez az én naptári linkem, ezeken biztos szabad vagyok, és ez aktuálisan frissül. Azért foglal időpontot benne, mert az tuti jó lesz akkor neked is, és látod, hogy hol nem jó nekem.
0: Egyébként így van. Én azt szoktam inkább ehelyett csinálni, hogy vannak ilyen idősávok a naptáramban, uh-huh, és úgy ajánlok időpontokat, hogy ekkor és ekkor, vagy ekkor és ekkor, vagy ekkor, uh-huh, ami gyakorlatilag ugyanolyan szintű időpont foglaló rendszernek tűnik, mintha kiküldenék egy linket, de mégis van benne egy személyesség. Viszont nekem is vannak ilyen idősávok a naptáramban, hogy mikor tudok ténylegesen emberekkel beszélgetni, nem azért, mert elfoglalt vagyok, hanem hogyha a tréningem vagyok, akkor az egész napon be van húzva, tehát hogy ez egy egész napos elfoglalt.
1: Majdnem azt hittem, hogy kuka.
0: Nem, az egész napon be van húzva.
1: Igen.
0: Jó, szóval, hogy igazából szerintem az ajánlásadásról nagyon sok mindent beszéltünk már, és talán érdemes volna másik oldalát is megnézni, mert azt hiszem, hogy az emberek...
1: Hogyan kérjünk.
0: Igen, hogy az emberek szívesen segítenek, de amit én észrevettem, hogy nagyon nehezen kérnek az emberek segítséget magánhelyzetben is.
1: Hát és nem mindig a tudatosság miatt, uh-huh, hanem egyszerűen nem mernek, vagy nem tudják, hogy hogyan, vagy mi a jó, hogyan jó.
0: Meg sok ember azt gondolja, hogy ha kér, akkor ez valami gyengesség jele. Valami olyan, amit hogy magától nem tudott megcsinálni, és ezért kérni kell segítséget. Tehát, hogyha belegondolsz, nagyon sokan nem mennek el mondjuk pszichológushoz, vagy orvoshoz időben, vagy inkább elválnak, de nem mennek el terápiára. Tehát egy csomó ember alapvetően nem szívesen kér és kap segítséget, magánemberként sem. És akkor úgy üzletemberként, vagy így a cége vállalkozásaként, meg nem szívesen mondja azt, hogy te figyelj, nem ismersz valakit, aki? Mert ez olyan, mintha azt mondanám neked, hogy te figyelj, nekem, én nem vagyok elég ügyesebben, nem vagyok elég jó, úgyhogy légy, segítsél.
1: Most elmondjam, hogy én béna vagyok abban, és kérek valakit, aki megoldja. Igen. Igen, ez egy ego kérdés is lehet ilyen szempontból. Akkor az ajánlások kéréséről pedig egy zene után, ami a With a little help from my friends. Fogunk tovább menni.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Ezek az irányok legyenek pedig a hogyan kérjünk ajánlást.
2: Amilyen elegánsan átdobtad ide hozzám.
1: Vissza is dobhatod.
2: Ne, hát na, igen, nem. Akkor csak elmondanám az én saját kis különbejáratú szenvedés történetemet, hogy én körülbelül egy ilyen 10-11 éve álltam rá arra hivatalosan, vagy hogy mondjam rendszer szinten, hogy ajánlásokat adok és kérek, és ezt úgy szoktam hívni az első 5-6 évet, hogy az elvesztegetett évek. Mert nem jól csináltam.
1: Ez egy jó zeneszám is lehet.
2: Igen, amúgy te keresd ki, hát ha be tudjuk dobni. Hát, szóval, hogy az volt a probléma, hogy nem értettem azt meg, hogy hogyan kell jól ajánlást kérni, mert én egy olyan általános helyzetet írtam le, hogy milyen típusú cégekkel tudok én jól dolgozni. És akkor ezeket a cégeket jellemeztem. Hogy mit tudom én, hány dolgozója van, meg milyen a vezetője, mivel szenved a vezetője, milyen problémái vannak a cégnek, és ezzel az volt a gond, hogy ezt senki sem tudhatja az aktuális emberről, hiszen nem lát bele senki a fejébe, meg nem úgy járkálunk a világban, hogy egy ilyen Excel tábla van a fejünkben, hogy én ismerek 15 céget, ahol 6 ember 6-tól 10 fő dolgozik, ezek a problémái vannak, tehát hogy nem itt tároljuk a kapcsolati tőkénket a fejünkben, hanem úgy tároljuk, hogy vagy cégeket ismerünk, vagy embereket ismerünk, és akkor ezeket kell ugye lehívni a másik fejéből, vagy érdemes lehívni.
1: És jobb esetben tudjuk, hogy mit szeretnénk.
2: Igen, tehát ugye, és ami a lényeg, hogy a másik ember, akitől kérek egy ajánlást, ő az én szakágamban, vagy az én szakterületemen teljesen amatőr. Tehát én nem terhelhetem meg az agyát azzal, hogy elmesélem neki, hogy milyen szervezetfejlesztési dolgokat csinálunk, meg milyenek a tréningjeink, meg milyen módszereket használunk, mert így néz rám, és így egyrészt, hogy azonnyomban el is felejti, mert ugye nem is érti joggal. Másrészt meg, mire találkozik azzal, akit tudna nekem ajánlani, egyrészt nem tudja neki ezt elmondani, hogy képzeld, ismerek egy olyan csajt, aki olyanokkal foglalkozik, hogy ilyen eszközökkel, és a másik, hogy és, mit kezdjek vele?
1: Igen.
2: Na most ezt én nagyon sokáig nem értettem, kb. Egy laza 4-6 évet ezzel úgy elszórakoztam, hogy ez így nem. És akkor egyszer valahogy így összeállt a fejünkben, hogy a többeknek, hogy igen, az a probléma, hogy nem azt mondtuk el, hogy milyen problémákat tudunk megoldani. Mert ugye mindenki, ha már az előbb arról beszéltünk, hogy segítőkészek vagyunk, ez automatikusan azt is jelenti, hogy segíteni próbálunk egy másik embernek a problémáját megoldani. Na most, ha én nem tudom megmondani, hogy milyen problémákat oldok meg, akkor az én barátom vagy ismerősöm akármennyire is akar engem valahova betolni, nem tudja, hogy milyen útlevelet adjon velem, milyen bizonyítványt állítson ki rólam.
1: És amúgy céljegyzetben hozzátehet, hogy ez mindenhol igaz, tehát nem muszáj csak az ajánlásban, egy weboldalon, egy munkánál, igen, egy hirdetésben, bárhol, ha nem tudják, milyen problémát oldasz, meg nem fog senki rá kattintani.
2: Így van, tehát ez minden, az egész üzletszerzésre úgy alapvetően igaz, nem csak az ajánlásra, hogyha én nem mondom el nagyon világosan, viszonylag gazdaságosan és érthetően, mindenki számára érthetően, hogy én milyen problémát oldok meg, akkor nem fognak hozzám oda találni az emberek. És ezért lényeges, sok ember nem tud úgy beszélni, hogy ne szakmai nyelvet használjon, hogy ne azt gondolja, hogy hát ez evidens, ezt mindenki tudja, hanem úgy próbálja meg önmagát megfogalmazni, mint hogyha ő egy teljesen laikus lenne a saját területén, mintha fogalma nem lenne arról, és így lesz valóban az igaz, hogy több értékesítőd lesz így a többi ember által, hogyha ténylegesen el tudod mondani, hogy milyen problémákat oldasz meg.
1: És te milyen problémákat oldasz meg?
2: Ugye ez volt, két dolog volt, amit nem tudtam megfogalmazni. Az egyik, hogy miért keresek kapcsolatot ugye nagyobb gyártócégekhez, a másik meg, hogy miért szeretnék dolgozni KKV vezetőkkel, hanem csak így ennyit mondtam, hogy ilyet keresnék, meg olyat keresnék. Ugye az egyik probléma, amit megoldok, az, hogy a növekedésben lévő KKV-knek segítek abban, hogy az egyes számú tulajdonos vezetőt, ezt heti körülbelül 4-6 órában kiszabadítjuk a mókuskerékből, a napi feladatokból, és azt az időt, amit ott felszabadul neki, azt ő a cége értékesítésre tudja költeni. Tehát ez, amit megmértünk, hogy körülbelül a mi beavatkozásunkkal ez egy ilyen 4-6 óra hetente, ami biztosan felszabadul, ennél csak több. A másik pedig a fluktuáció, ugye azzal a programmal, amit mi csinálunk, körülbelül egy ilyen 15-25%-kal csökkent a fluktuáció abban a három cégnél, ahol dolgoztunk, tehát ez egy ilyen munkaerő megtartó program. És ez volt a lényeg, hogy meg tudja mondani, hogy mi az a probléma, amivel találkozni fog a teljesen laikus ember, mert ugye arról fog neki panaszkodni az ismerős, hogy fú, én nagyon el vagyok havazva, figyelj, meghalni nincs időm, már hétvégén se járok haza, az, hogy már fenyeget azzal, hogy elválik, tehát szokásos, hogy így meséli a vezető, vagy a cég tulajdonos, hogy mi minden baja van, és ekkor kapcsol be ugye az ismerősömnél a lámpa, hogy jó, hogy neked az a bajod, hogy nagyon sokat foglalkozol aprólékos dolgokkal, akkor én ismerek valakit, aki ebben segít. És neki csak ennyit kell tudnia. Tehát nem kell, hogy elmeséljen engem, mint egy szórólap, hanem fel kell ismernie, hogy én mikor keveredhetek be a képbe, és mikor lesz az illetőnek rám szüksége. Ez az, ami nagyon nehéz megérteni, és nagyon nehéz kitalálni.
1: És nem mindig ilyen direktben jön ez a probléma, figyelem, felhívás, hogy hát őnek ilyen gondjai vannak, hiszen igen. Egy baráti beszélgetésben simán eljön, de hogyha mondjuk egy üzleti közegben nézzük, azért nem mindenkivel beszélgetek ilyen szinten, hogy a...
2: Hát ezért nem is olyan egyszerű, nem is könnyű mindenkit ajánlani, illetve nem természetes, mert ugye amikor oda megyek mondjuk egy oktatás témában valakivel beszélgetni, akkor nehezen fogom tudni megkérdezni, hogy és honlapjukkal nincs probléma?
1: De és pénzünk sincs rá.
2: Hanem maximum annyit tudok tenni, hogy és van esetleg a cégnek még olyan nehézsége vagy kihívása, ami mondjuk az én területemen kívül esik, de esetleg tudok segíteni egy megoldásban, és akkor így hirtelen eszükbe jut, hogy ja igen, a marketinges mondta, hogy pont most robbant
1: rá. Nálam még egy ilyen nagyon erős dolog, ami beszokott jönni, hogy a hatékonyságban hogyan tudnánk fejleszteni, vagy digitalizálni egy csomó mindent, vagy hogyan tudnánk akár egy rendszert bevezetni, és ott sem a rakétakilövő állomásra kell gondolni, viszont ott már nagyon nehéz visszamérni, és azt mondani, hogy hát figyelj, most 2 órával több ideje lett annak az embernek, hiszen ha ő azt jól vezeti, csinálja, annyi plusz munkát meg fog tudni, hogy igazából nem fog eltűnni, vagy megjelenni az a 2 óra nettó ott az ő életében, hanem azt eltölti mással.
2: Hát egy módon lehet, de hát nyilván nektek minek ezzel ebbe ekkorát investálni, hogyha mondjuk előtte megkéritek ezeket az embereket, hogy csináljanak egy időszámlálást mondjuk 1-2 hétig, mondjuk jó, ideális eset 1 hónapig.
1: Van, amikor működik, amúgy képzeld, de hogy Excelben van egy ilyen leírásom, és ott be van 15 percenként talán azt hiszem így skálázva egy egész hétre elküldök egy Excel-t, és akkor töltögest ki. Néha visszakapjuk eredményesen, néha a felénél föladják.
2: Persze, tehát, ez nagyon nagy fegyelmet igényel, ugye ezt akkor nincs értelme megcsinálni, hogyha az illető egy pár százezer forintot készül elkölteni, de amikor ilyen több milliós tételben gondolkozik, akkor azért ő is szeretné látni, hogy tényleg amit ő kifizet, annak mi lesz a valós hatása. Igen. Tehát, hogy ezeket kell mindannyiunknak megtanulni, megtalálni, pontosan megfogalmazni, és akkor sokkal könnyebb lesz az ajánlást is kérni, mert valójában itt nem kérünk, hanem azt mondom, hogy figyelj István, én tudok erre a két problémára megoldást. Ismersz olyan céget, akinek ez probléma lehet? Már nem ajánlást mert nem kérni jöttem hozzád.
1: Nem valaki másnak problémát.
2: Hanem hoztam neked egy felajánlást, hogy te másoknak segíthetsz azáltal, ha engem beajánlasz. És akkor benned elindul, és elkezd mozogni, hogy fú, tényleg itt is ismerek, akinek gondja az, hogy éjjel-nappal dolgozik, és már
1: hamarabb fogunk ilyet találni, igen. Mint hogy na most még egy tréninget valakinek.
2: Pontosan nem azt kell eladni. Igen, és ez nagyon nagy különbség, ez egy ilyen mentalitás. És hogyha ez igazából mind a kettő összeáll a fejében az embernek, hogy hogyan adok, és hogyan kapok, akkor gyakorlatilag azon kapod magad, hogy non-stop ilyeneket csinálsz, és semmi erőfeszítésedben nem kerül, hogy embereknek segíts, és ezáltal valahogy vissza is áramlik hozzád a segítség, mert meg is tudod fogalmazni, hogy figyelj, cserébe én ezekben a dolgokban tudok segíteni. Ismersz olyat, akinek szüksége lehet rám? Igen, hogy ne, persze.
1: És már működhet is az, amit eddig megbeszéltünk, hogy hogyan kell adni, és akkor össze tudnak kötni. De hogyha valaki nem ennyire szakértő, vagy nem ennyire érti, hogy hogyan kell ajánlást adni, de ismer valakit, hogy mi az a jó kapcsolat, hogy kössem össze őket, akkor mi, akik már hallottunk, láttunk ilyet, vagy akár aki most hallgatod ezt, nyugodtan tudunk segíteni a másik félnek, hogy akkor összekötni, vagy most föl tudnád hívni, ni szívesen beszélnék, vagy nyilván, hogy este 8-kor éppen egy sör mellett ott iszogat, és beszélgetni. Azt mondták nekem, hogy ez jó lenne neked. De nagyon fontos azért meglátni. Hogyha ott helyben meg tudjuk oldani, annál gyorsabb nincs. És onnantól kezdve, akkor nem egy feladatot adtam ki a másiknak, nem egy feladatot kaptam én is, meg senki, hanem ott helyben vagyunk, plusz abban a két percben megoldjuk, hirtelen megvalósult ez a tranzakció, és már mehetünk is tovább, nem kell vele túl sokat görcsön, hiszen annál előkészítettebb dolog nincs a világon, amikor fölhívom, hogy te figyelj, múltkor mesélted, hogy ez nagyon nyomaszt téged. Itt pont beszélgetek valakivel, aki lehet, hogy erre megoldást tud lenni. Tehát konkrétan a másik fél is nagyon hálás lesz neked, hogy basztus, tényleg, de király, erre vártam évszázadok óta, vagy nem.
2: Ne, egyébként abszolút így van, ez innentől kezdve egy áramlék, és még egy lépésben visszahoz, hogy miért nehéz az ajánlást kérni, mert nagyon sokan, és én is ugye az elvesztegetett évekre hadutaljak vissza, tehát én most nem így kioktatni szeretnék senkit, hanem a saját rossz tapasztalatomból, meg a saját rossz működésemből beszélek, hogy nagyon sokáig, amikor magamról meg a cégemről beszéltem, akkor ilyen jelzőket próbáltam mellé tenni, hogy megbízható, miért választanak téged, mert megbízható vagyok, meg precíz, meg lelkiismeretes, na de gondolom minden cég ezt mondja el magáról, tehát hogy miben különbözök én a többiektől, hiszen mindenki azt fogja mondani, hogy ő megbízható, precíz és lelkiismeretes, ez nem egy versenyelőny. Ez nem egy ajánlható, igen, ez nem egy ajánlható kategória, hanem ez egy jellemzés rólam, ami nem mond semmit valójában. Tehát, hogy ne sajnáljuk az időt belefektetni abba, hogy tényleg mi az a mérhető üzleti előny, amivel én rendelkezem. Most nem a többiekhez képest, mert engem amúgy sosem érdekeltek a versenytársak, megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem néztem. Én ezt az egészet egy olyan futóversenynek érzem, hogy ha én oldalra kinézek, akkor én úgy érzem, hogy lelassítom magam. Tehát én ezt a pályát egyedül futom, érzékelem, hogy vannak körülöttem többiek, fussanak gyorsabban, szebben, lassabban, nem érdekel. Én arra fókuszálok, hogy mi az a pálya, amit én egyedileg futok le.
1: És a téged ismernek a emberek. Te ismered azt, hogy mi a helyzet úgymond körülötted, akkor jobban fognak tudni téged is ajánlani. Tehát,
2: hát igen, meg nem biztos, hogy mindenkinek rám van szüksége, sőt, még tovább mennék, nem biztos, hogy én mindenkivel tudok dolgozni. Tehát ez is egy másik talán, hogy azért is nehéz kérni ajánlást, egyébként ez az ajánlás adásra is vonatkozik, mert mindenki azt gondolja, hogy a szolgáltató az csak elfogad, a megrendelő az megválogat, de valójában, ha belegondolunk, és ezt tényleg komolyan gondolom, ez egy kölcsönös választás.
1: Igen.
2: Mert hogyha nem tudod a másik embert céljait a magad eszközeivel szolgálni, mert ő, mit tudom én, folyton kiavítgat téged, vagy nem teljesíti az ő dolgait határidőre, akkor talán egy jobb is lett volna, nem kezdődik ez a munkakapcsolat.
1: Úgyhogy ehhez egy nagyon szuper kis Knowing me, knowing you. Száma. Tudunk hozzá csatlakozni.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És hát, hogyha már megismertük egymást, meg megismertük magunkat is, akkor miért ne lenne ennél sokkal jobb, hogyha ténylegesen rámennénk arra a részére, hogy milyen saját tapasztalataink voltak itt az ajánlások kapcsán az elmúlt néhány évben, tehát nyilván akár visszamehetünk évtizedekkel későbbre is, és akár megnézni az is, hogy rendben van, most már van egy eszköz a kezünkben, mégis hogyan használjuk, és hogyan ismerjük meg jobban magunkat, mik azok a coach gondolatok, amik megfordulnának a saját fejünkben magunkkal kapcsolatban, legyen ez cégként vagy magánemberként, hogyha ajánlást akarnánk kérni vagy kapni szeretnénk. És erről fogunk itt a utolsó pár percben beszélgetni.
2: Nekem az, ha van egy ilyen nagyon korai élményem, ami nem az én üzleti sikeremről szól, hanem szemtanúja voltam egy beszélgetésnek, és ez nagyon tanulságos volt. Egy ilyen üzleti csoportban ültünk, ez jó sok évvel ezelőtt volt, és azt mondta az egyik vendég, hogy ő ilyen székes masszázzal foglalkozik, kimegy cégekhez, és ott a munkatársakat megmasszírozza, ugye egészséges munkahely, stb. Ilyesmi.
1: Milyen jó.
2: Nagyon jó szolgáltatás. És mellettem, hogy hárommal vagy négyel ott ült egy fiatal fiú, olyan 25-6 éves, ez a Wall Street farkasa típust képzeljük el. Egy kicsit ilyen lesajnálólag nézett erre a hölgyre, hogy hát végülis ez is egy munka, hát végülis ez is egy vállalkozás, így rá volt írva az arcára, hogy mit gondol róla. És akkor elmondta, hogy ő viszont egy pénzügyi befektető csapatban dolgozik, és hogy olyan nagy vállalatokhoz keres kapcsolatot, és hogy konkrétan az XY cég vezérigazgatójához szeretné bejutni, mert az ő főnökei azt mondták, hogy ő csak akkor fog itt csatlakozni ehhez a csapathoz, hogyha ő oda be tud jönni. Most azért nem mondom a nagy céget, mert ez tényleg egy valós nagy cég, és próbálom védeni itt az információt. Szóval azt mondta, hogy az X céghez akarok bejutni. És akkor a hölgy, aki ugye a székes masszást mutatta be, akkor azt mondta, hogy jó, akkor hívd fel a főnökeidet, mert én ennek a cégnek voltam a HR-igazgatója egészen két hónappal ezelőttig. És nagyon-nagyon jó volt látni. Egyrészt, hogy ez tényleg működik, és ez nem egy olyan történet, amit valaki mondott valaki, és valami amerikai sikerkönyvben olvastam, hanem ott szem és fültanúja voltam ennek. A másik meg, hogy soha nem lehet tudni, hogy ott a körben, vagy abban a közösségben kinek milyen kapcsolatai vannak, hogyha te csak őt látod ott, aki szemed előtt ül. Szóval ez egy nagyon nagy tanulság volt nekem, hogy mindenkinek, és ez az, amit mondtam a korábban, hogy mindenki egy hatalmas nagy kapcsolati tőkén ül, és több millió forint, több százmillió forinton ülünk mindannyian. Csak lehet, hogy nem nekünk lesz az.
1: Sokan még talán azt rontják el ebben, hogy ők közvetlen a másik félhez hisznek, hogy na, akkor neki kell valamit adnom, de közben meg nem neki, hanem az ő összes ismerőse a potenciális lehetőséged, és ezt senki nem nagyon fogja föl addig, amíg bele nem kerül ebbe a vérkeringésbe.
2: Igen, és hát ehhez kell a bizalom, mert ahhoz, hogy én ezeket a kapcsolatokat megnyissam neked, ahhoz azért annál több kell, mint hogy csak véletlenül összekeveredjünk egy asztal köré, és véletlenül egy levegőt szívjunk, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez, tényleg ennek az a bizalom az alapja ennek is nagyon sok, mint sok minden másnak. A másik az pedig így velem történt meg, ott pedig már ugye megénekeltem korábban ezt az illetőt, aki abban a Facebook csoportban megkérdezte, hogy kívülről vagy belülről nevezze ki a vezetőjét. Ő annyira elégedett volt velem, meg velünk, hogy mondta, hogy neki van egy nagyon jó barátja, és ő nagyon hasonló dolgokkal küzd, mint ő, de ő már mennyire sokkal jobban áll, mert már tud a hobbiának hódolni, a másik pedig még nem tudja magának megengedni, ők együtt szoktak ilyen szabadidős tevékenységet végezni, és hogy megengedem-e én, ez volt a kérdés, hogy ő megadja az én telefonszámomat a barátjának, aki szintén egy cégvezető. És akkor ott így hogy megengedem, hát nagyon szépen köszönöm. És akkor jutott eszembe, hogy az elvesztegetett éveken kívül még azt is elvesztegettem, hogy nem kértem ajánlást a saját elégedett ügyfeleimtől. És ez borzasztóan rosszul esett, mert ugye ott sorjáztak a fejemben azok a korábbi emberek, akiket minden engedtem, anélkül, hogy megkérdeztem volna, hogy figyelj, ha ismersz valakit, akinek úgy szintén tudnék segíteni, akkor légy szíves.
1: Néhány évvel ezelőtt ezt így elkezded, akkor lehet, hogy teljesen más ügyfélkörrel dolgozol, az is lehet, hogy sokkal könnyebb
2: hát
1: szerezni.
2: Hát könnyebb, igen, kevesebb időt tettem volna rá olyan üzletszerzésekre, ugye, amiről a múlt héten beszéltünk, amikről meg voltam győződve, hogy nem leszek benne annyira sikeres, mint ebben, ugye a probléma megoldásban, meg a segítségnyújtásban. Hát,
1: és mennyivel megkönnyítheti az életünket. Igen.
2: Neked volt egyébként ilyen sikertörténeted, vagy valami jellemző sztorid ebben az ajánlásban?
1: Olyan volt például, ez egy évvel ezelőtt volt, hogy nem volt tervezett, de így említette nekem egy barátom, hogy figyelj, van egy hely, ahova bejárok dolgozni, és azon a helyen ott igény lenne a te munkádra, és azért nem ajánlanék mást, mert tudom, hogy ti meg fogjátok tudni oldani azt a úgy, ahogyan az ügyfélnek az igényei is vannak, és tudom azt is, hogy tudnák kezelni azt az ügyfelet úgy, hogy ez neki is jó legyen. És így kerültem oda, és mondanám, hogy az elején egy kicsit nehézkesen indult, de utána, miután meg volt az első ilyen beszélgetésünk, személyesen elmentem, ott rászántuk az időt, mert ez egy komolyabb lehetőség volt, meg kapcsolatilag is, meg ugye nyilván, mivel az én barátom ajánlott be, és ő amúgy is dolgozik velük, így illett, mondjuk így, és elmentem, megbeszéltük, küldtünk egy ajánlatot, ott egy kicsit vakaróztak rajta, eltették is idő, és elfogadták utána, és nem az volt utána, hogy na, ajánlottak még másfelé, hanem egy évvel később újra megkerestek, hogy annyira jól sikerült az a munka, hogy most van még egy projekt lehetőség, amit szeretnének. Tehát ez volt az egyik, ami így nagyon jól eső volt, és ez tavaly volt. Most nagyon sok olyan kaptam, hogy konkrétan meg tudtam mondani, hogy most van egy ilyen lehetőség vállalkozók számára, ugye volt itt ebben a pályázatos időszakban, és hogy ha már digitalizálni szeretnének, akkor miért ne? És úgy megszórtak, hogy hát csak pislogtam, mint a halaszatyorba, hogy ilyen létezik. És ott egy ilyen beszélgetés után ténylegesen több embertől érkezett összesen ilyen 10-15 javaslattétel, hogy akkor őket keressen föl, és abból a 15-ből 3-mal konkrétan sikeres volt a munkánk, tehát nem kerestem kasulkeresztbe a világba ezeket az embereket, nem görcsöltem rajta, csak jól meg tudtam fogalmazni, és volt éppen egy igény is rá, és a másik oldalon megtalálták. Tehát, hogy azt mondom, hogy hideg hívás, most ezeket az embereket én fölhívtam volna egyesével, meg se találtam volna őket valószínű.
2: Vagy küldhetted volna az infokukat akármicsodácska.hu-ra a fantasztikus leveleidet.
1: És valószínűleg büdös életben senki nem válaszolt volna. Így meg nem csak, hogy válaszoltak, de megkötöttünk, és ott komoly lehetőségek lettek belőle. És nyilván azt mi nem tudjuk, hogy nyertek, nem nyertek, hogyan lesz majd a folytatása, de mondták, hogy szeretnénk velünk dolgozni, szeretnének így mond velünk dolgozni, és több területen is. Tehát itt már nem csak arról volt szó, hogy egy-két forintos munka, hanem egy sokkal komolyabb projekt. Úgyhogy ez nekem egy nagyon pozitív élmény volt így az elmúlt időszakban. Volt fordítva is, ahol ajánlottam valakit, és teljesen véletlen találkoztam random a helyzettel. Az ajánlásom által ők kötöttek egy üzletet, és annak köszönhetően kaptam egy megkeresést én is. A vicces az volt, hogy én utána elmentem azzal a negyedik személlyel már egy ilyen beszélgetésre egy kávézóba, és miközben a kávézóban elmondtam neki, hogy én hogyan dolgozok, miként, és hogy tudnánk megoldani itt a lehetőség. Miután összecsomagoltunk, hogy oké, köszönjük szépen, akkor majd egyeztetünk róla, én még ott maradtam azon a helyszínen, és a másik asztaltól átjött hozzám valaki, és azt mondta, hogy figyelj, én ne haragudj, de hallottam, hogy miről beszéltetek, ez engem nagyon érdekelne. És a vicc az volt, hogy nem az az ember kötött velem üzletet, akivel beszéltem, hanem az, aki odajött hozzám tök idegenként, mert hát mondhatjuk ezt is egyfajta ajánlásnak, azért nem nagyon nevezném, de hogy itt is az ajánlás ajánlásában így körbeért egy ilyen szál.
2: De egyébként ez, hogy ilyen hosszú idő után is visszahívjanak, vagy emlékezzenek, vagy ajánljanak, én azért visszakanyarodnék ahhoz, amit itt nem tudom már mennyivel előtte beszéltünk, hogy egy picivel többet adunk, mint amennyit várnak. Most nem feltétlenül anyagi értelemben gondolom, hanem egy kicsivel több lelkiismeretességet, mint amit mondjuk elvárnak attól, aki általában olyan munkát végez, amilyet te vagy én. Egy picivel több felelősségvállalást, hogy nem csak az, hogy kidobom rá az e-mailt, hogy majd ekkor és ekkor, hanem rátelefonálok, hogy megkaptad, ott vagy-e, nem az asszisztens, hogy nagyon-nagyon sok számít, akkor van olyan, aki hosszú évek múlva is emlékszik erre, ezekre a gesztusokra. Nem feltétlenül arra emlékszik, hogy te ott mit csináltál pontosan, hanem ezekre az apró gesztusokra. És most volt ezzel kapcsolatban egy nagyon megható saját élményem, néhány hónappal ezelőtt, hogy egy privát számról hívtak. Ez mindig nagyon nehéz, hogy felvegyem. Ugye az én telefonszámom megvan adva mindenféle nyilvános csatornákon, úgyhogy nem mindig merem nem felvenni, vagy hogy mondjam, szóval.
1: Igen.
2: Tehát szóval muszáj felvennem. És felvettem, és angolul beleszólt egy férfi, és mondta, hogy engem keres, és hogy itt Magyarországon csinálnak egy új céget, egy német-magyar-osztrák lányvállalat, és hogy ők X-től kaptak meg engem, akivel körülbelül tényleg 15-18 éve dolgoztunk együtt, és ugye azt mondták rólam, hogy én egy nagyon lelkiismeretes, alapos és kreatív ember vagyok, és most itt erre lesz szükség, mert egy csomó dolgot tudják, hogy hogy oldjanak meg, de nagyon sok dolgot meg nem. És a tizen sok év távlatából ez a benyomás maradt meg, hogy én addig mentem a probléma megoldása után abban a helyzetben is, ameddig valahogy biztosan meg nem oldottam. Tehát, hogy nem az volt, hogy jó, letudtam, küldöm a számlát, hello, hanem az a lelkiismeretesség, ami lehet, hogy nem térül meg ott és akkor, mert többet dolgoztam, mint amennyiről aztán számlát küldtem, értelmszerűen. De tizen sok évvel ezután visszajött egy ajánlásban, és meg is kaptuk ezt a munkát, és most fogjuk lezárni hamarosan.
1: És milyen jó élmény.
2: Ez annyira megható volt, és hogy így ennyire ilyen év távlatából, és ezért gondolom azt, hogy én lehet, hogy ez sok embernek lúzerség, de én igyekszem mindig egy picit többet nyújtani, mint amennyi a minimálisan elvárható.
1: Ígérj kevesebbet, és tegyél
2: hát
1: többet.
2: Igen. Vagy én próbálok eleget ígérni, de nem esik nehezemre az, hogy többet csináljak. Egyébként az egy kicsit szomorú, nem tudom, ezt mennyire tapasztaltad, hogy az, hogy te határidőre dolgozol, proaktívan keresed a másikat, és mindig készen vagy mindennel, amit ígértél, hogy ez már alapvetően egy ügyfélélmény, azért ez mondjuk eléggé szomorú sok esetben.
1: Igen.
2: Mert ez azt jelenti, hogy ez nem egy általános hozzáállás.
1: És ez sok iparágban azért nem általános, hogy megcsinálják határidőre, tényleg annyiból, amit mondanak, és hogyha úgy van, akkor vállalják a felelősséget is, és nem mutogatnak a szomszédra, mert azért az is egy, hát most a szomszédot értsük inkább a társvállalkozásra, vagy egy másik szakterületre.
2: Igen, egyébként nekem egy kedves barátom, ügyfelem, az úgy szokta magát apostrofálni, mint építési vállalkozó, hogy én az a cég vagyok, akit már X ideje nem kellett ködbérezni.
1: Igen.
2: Szóval ez az ő egyéniség, vagy unikalitás, és azért ez mindig nagyon jókat szoktunk mosolyogni, hogy tényleg ez már most a mai világban mekkora szó, hogy egy építőipari vállalkozás, aki határidőre megcsinál valamit, és nem okoz plusz problémákat. Igen. Az ügyfelének. Szóval minőséget kell hozni a szolgáltatásban, ez a lényeg, ez az üzletszerzésnek úgy alapvetően az alapja.
1: Hát azt hiszem, hogy ez a mai témánk is így a vége felé érkezett, és azért az ajánlásokról beszéltünk rengeteg mindent, amit nagyon nehéz lenne szerintem egy ilyen egyetemes oktatásként, vagy valamilyen online keresésből elővarázsolni, és mégis mondhatnánk, hogy ez az egyik legfontosabb és leghasznosabb csatornánk lehet ügyfélszerzés szempontjából. Van-e még bármi benned neked, amit így kimondanál, és nem jutott eszünkbe közben?
2: Hát én azt gondolom egyébként, hogy ez a hozzáállás az adáshoz és a kéréshez, ez az egésznek az alfa és omegája, mert onnantól kezdve, hogy benned megvan a bizalom és az önbizalom egyensúlya, ugye kedvenc témámhoz megyek vissza, mert ehhez az ajánlás adáshoz és kéréshez ez a kettő egyensúlya kell ismét, hogy én bízom magamban, hogy meg tudok oldani problémákat, és közben megbízom benned, hogyha te azt mondod, hogy ebben szakértő vagy, akkor én tudlak téged ajánlani, hogyha ez megvan, akkor a többi az már tényleg nem agy sebészet, szóval nagyon sok természetes józan paraszt ész van ebben az egészben, nem egy misztikum.
1: Igen. Hát így talán összefoglalva azt mondom, akiről konkrétan beszéltünk, és amit érdemes vinni magunkkal, vagy éppen vissza érdemes hallgatni, hogyha arra kerülsül, hogy kivállal akár kockázatot, hogyha ajánlunk valakit, és érdemes akkor, ha azt a kockázatot már valaki vállalja értünk, felelősen cselekednünk, és időben felhívnunk, vagy visszajeleznünk, hogyha nem alkalmas, vagy nem jó, tehát nem hagyjuk ott cserben a másikat, hiszen egyszer fog segíteni, kétszer fog segíteni, harmadjára már nem biztos, hogyha nem veszük komolyan. A másik, hogy mi az a személyes élmény, vagy tapasztalás, tapasztalat, ami miatt tudjuk jól ajánlani egymást, és merjünk ajánlást kérni, meg menjünk ajánlást adni, mert ez egy jó kapocs lehet mindenki számára. Ami nagyon fontos lehet, hogy milyen a jó ajánlás, tehát hogy hogyan kérjünk és hogyan adjunk, erre rengeteget beszéltünk szerintem erről is, és ha egyetlen dolgot így összetudnánk ragadni, foglalni erről az üzletszerzési formáról, hogy a jó ajánlás, hogy nem az számít, hogy milyen eszközökkel csináljuk ezt, meg nem az számít, hogy mennyire időhöz kötjük, hanem az, hogy mennyire tudunk egymásban bízni, és milyen bizalmi kapcsolat tud kialakulni, és néha nem rossz az, hogyha valakinek így bizalmasan tudunk segíteni, és ezáltal értéket tudunk közösen teremteni. Úgyhogy ez lett volna a mai adásunk, a sávváltás az üzletben, az ajánlások témájában itt az üzletszerzés alatt, és szép estét kívánunk mindenkinek, és jövő héten, szerdán szerintem ugyanitt, ugyanekkor találkozunk.
2: További szép estét kívánok én is.
0: Ez volt a Sávváltás az üzletben a poptarisznya.hu-n. Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.
2: Notice, it's the Outer Brothers, back in the room, ready to rock the world with the boom. So I hope you can stand the vibration, 'cause we're about to rock the entire nation.

0: Erre emlékszel?
1: 200 éve született Petőfi Sándor, 100 éve pedig Horst Tappert, azaz Derik.
2: Oktarésznye.hu 2023-ban is.

0: Bye.
1: Érdekelnek az öreg autók?
2: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
3: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
2: Akkor köztünk a helyed.
1: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
2: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
3: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
4: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
3: Mikor? Hol?
5: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
2: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Kudák Misi.
1: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
6: Poptarisznya.
7: Sláger, sláger után.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Poptarisnia.hu,
2: a Retronet Rádió.
3: This one goes out to the one I love.

Egy halhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Poptarisztja.hu.

0: Egy holhatatlan brand, amelyet a hallgatók tovább éltettek. Poptarisztja.hu.
1: Don't

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Poptarisznya.hu
1: a legnagyobb slágerek.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

retaliation.

0: máshol nem játsszák nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpac Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Neten a neten.
2: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió. When you climb

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben. Július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
5: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.